szombati programján. Már is mondom a részleteket. Mintegy 550 évet repítettek vissza az időben a Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai képviseletén szombaton, ahol családi és közösségi napot tartottak Mátyás király korának jegyében. A szervezők különféle programokkal várták a tiszteletre méltó vendégeket, az apródokat és a leányokat, az előadásokon pedig bemutatták, milyen volt valójában a híres uralkodó éskora. Felidézték a jól ismert legendákat, hogy igazságos volt, áruhában járta az országot és fekete sereget tartott, majd sorra vették, mi az, ami történelmileg nem állja meg a helyét. A Békés Csabai képviselet vezetője Mittag Mónika elmondta, hogy az MCC idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, és a szervezet célja továbbra is a fiatalok tudásának bővítése és a közösség építés. Hozzátette, hogy minden évben tartanak családi napot, ezúttal pedig az évforduló és a névadó iránti tisztelet jegyében alakították át az Andrássy út 38 szám alatti épületet Mátyás király udvarává. A résztvevők különféle műhelyekben tevékenykedhettek, készíthettek lovagi felszereket, ékszereket, hangszereket, kódex másolásba foghattak, beszélgethettek a jósnővel, aki tanácsokat is adott, fűszereket válogathattak, valamint megismerkedhettek a solymászat világával. A napot táncház és tábortűz zárta. Mátyás király koráról és az uralkodó valódi történelmi szerepéről Ugrai Gábor a Belvár történelem tanára, a Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke, valamint a Szent György lovagrend lovagja tartott előadást. Felidézte, hogy a legendák szerint Mátyás igazságos volt, áruhában járta az ország és fekete sereggel rendelkezett, majd hangsúlyozta, hogy ezek a történetek azért nem felelnek meg a valóságnak. Beszélt Mátyás felmenőiről is, akik feltehetően Havasalföldről kerültek Erdélybe, és a család a Vajdahunyadvárról kapta a hunyadi nevet. Ugrai Gábor ismertette a korszak történelmi hátterét is. Hunyadi János idején az Oszmán Birodalom jelentősen megerősödött. 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, majd 1456-ban Nándorfehérvár alá érkezett. Bár Hunyadi Jánosnak akkor még sikerült megvédeni a várat, 1521-ben a törökök már elfoglalták azt. A Modern Városok program részeként közel 800 millió forintból épül az építők útja második üteme. A beruházás során csaknem 1 kilométer hosszú új útszakasz készül a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. Bálint József alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a terület adottságai miatt egy stabilizációs réteg kialakítására is szükség van. A fejlesztés első üteme korábban Európai Uniós forrásból valósult meg, a második ütem azonban hazai támogatással készül. 593 millió forint érkezik a Modern Városok programból, további 214 milliót pedig a kormány biztosít külön támogatásként. Az alpolgármester kiemelte, hogy ez az egyik legforgalmasabb útszakasz a városban, naponta mintegy 16 ezer autó halad át rajta. A fejlesztés jelentősen csökkenti majd a belváros terheltségét és gyorsabbá teszi a város másik gazdasági területének megközelítését. A becslések szerint az új szakasz átadása után akár 70%-kal mérséklődhet a forgalom a Korvin és a Bánát utca kereszteződésénél. A beruházás nem csak útépítést jelent, hanem komplex infrastruktúra fejlesztést, megújul a csapadékvíz elvezető rendszer, átépítik a vízvezeték hálózatot, korszerűsítik a hírközlési és közvilágítási rendszereket, és az útszakaszon kerékpársáv is létesül. A kivitelező tavaly októberben vette át a munkaterületet, majd ez év márciusában kezdődtek a munkálatok a Bozótnád gyökérzet eltávolításával. A mocsaras talaj jelentősen nehezítette a munkát. A humuszolás után laborvizsgálatok következtek, hogy megfelelő alapot biztosít a 960 méter hosszú útnak. A vizsgálatok eredményei szerint a megfelelő teherbíráshoz meszes, cementes, stabilizációs rétegre van szükség. A bizottság a napokban jóváhagyta egy 50 centi vastag réteg kialakítását a tartalék keret terhére. Az alpolgármester elmondta, hogy a látványosabb építkezés csak ennek elkészülte után folytatódhat. A kivitelezés elérte azt a szakaszt, ahol az ütemterv szerint elkerülhetetlen a forgalomkorlátozás. Májusban lezárták a Lencsési út és a garázsok közötti szilárd burkolat nélküli útszakaszt, amely a Kutyaiskolához, a Hán Lajos téri garázsokhoz és a Fényes Tanyak 1026-hoz vezet. Ezek a helyszínek jelenleg a Hán Lajos tér felől közelíthetők meg. A Lencsési úton 30-as sebességkorlátozás van érvényben, a munkagépek mozgását pedig jelzőrök segítik. Az alpolgármester a lakosság türelmét és megértését kérte. Közölte, hogy a Lencsési út új csomópontja a kivitelező ígérete szerint augusztus végére elkészül. Ideiglenes buszmegállókat már kialakították, és arra kérik az autó sokat, hogy lehetőség szerint a körtesor felől kerüljék a szakaszt. Az építőkútja második ütemének munkálatai a tervek szerint november 6-áig tartanak.

0: A városban a tartós kánikula miatt úgynevezett kék kutak állnak a lakosság rendelkezésére, amelyek folyamatos ivóvíz utánpótlást biztosítanak. Békés Csaba közigazgatási területén mintegy 250 ilyen ivópont működik, hogy a lakók könnyen hozzájuthassanak a hőségben létfontosságú folyadékhoz. A klímaváltozás hatásai a településen is egyre érezhetőbbek. Az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt a forró napok száma, ami a vízfogyasztás emelkedésében is megmutatkozik. Az alföldvíz tapasztalatai szerint a kánikulai időszakokban akár 15%-kal is nő a vízfelhasználás a térségben. A szakemberek arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, ügyeljenek a rendszeres folyadékpótlásra és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, kisgyermekekre és a házi állatokra is. Az óriási hőség ellenére hatalmas tömeg érkezett a hétvége egyik legnagyobb rendezvényére, a Körösvölgyi Sokadalomra. A Gyulai Várnál kialakított sokadalmi téren szombaton közel 500 néptáncos lépett a színpadra, az esti órákra pedig teljesen megtelt a tér érdeklődőkkel. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti ünnepe pénteken kezdődött és vasárnapig kínált programokat. Kézművesek, néptáncosok, népzenészek és mesemondók gondoskodtak arról, hogy a látogatók idén is gazdag, sokszínű kínálattal találkozzanak. Miklósné a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, őket is meglepte, hogy a kánikula ellenére szombat estére zsúfolásig megtelt a sokadalmi tér. A tömeg késő délután kezdett növekedni, és ahogy enyhült a hőség, egyre többen érkeztek. Hozzátette, hogy talán még soha nem lépett fel ennyi táncos egyetlen napon, csak nem 500-an álltak színpadra látványos produkciókkal. Tapasztalataik szerint a nagy meleg miatt a délutáni és esti időpontok a legalkalmasabbak a programok megtartására, ezért vasárnap a tervezetnél egy órával később kezdődtek az események. Az elnök kiemelte, hogy sokan voltak kíváncsiak a mesterségbemutatókra, a kiállításokra, a népzenére és a néptáncra. Rengeteg gyermek érkezett, akik megcsodálták a kézműves alkotásokat és kipróbálták a korabeli játékokat. A kézművesek kizárólag hagyományos, tiszta forrásból táplálkozó népművészeti termékeket mutattak be és árusítottak. Érdekességként megemlítette, hogy a régimódi játszótérre szalmazsákokat helyeztek ki, elsősorban a gyerekek számára. Végül azonban a felnőttek is örömmel üldögéltek rajtuk. Mint fogalmazott, jó látni a népművészeti rendezvényekre érkező tiszta tekintetű embereket, akik, ahogy maga a program is sugallja, azt az üzenetet hozzák, hogy álljunk meg egy pillanatra, üljünk le és figyeljünk egymásra. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Anyacsavarral törhették be egy elektromos autó ablakát Békés Csabán, megkezdődött a Dobozi úti kerékpárút felújítása. Szakmákkal ismerkedtek a diákok a Jó Pálya táborban. Három alkalommal várja idén a strandolókat a Strand On program sorozat. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba belvárosában rendkívüli eset történt. Egy elektromos autó töltése közben ismeretlen elkövető egy kilőtt anyacsavarral betörte a jármű egyik ablakát. A rendőrség rongálás vétségének gyanúja miatt nyomoz, a károsult pedig azt kéri, hogy az elkövető jelentkezzen és térítse meg a kárt. Úgy véli, a támadás akár súlyos sérülést is okozhatott volna. A történtekről a közösségi médiában jelent meg beszámoló. Eszerint a hajnali órákban egy társaság az Andrássy úti elektromos töltőnél beszélgetett, amikor váratlanul betörték az egyik ott parkoló autó jobb hátsó ablakát. A bejegyzést közzétevő férfi elmondása szerint barátaival beszélgetett, majd egy másik társaság is csatlakozott hozzájuk. Elismerte, hogy volt némi hangoskodás, ezért a környéken élőktől utólag bocsánatot kért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sem dulakodás, sem konfliktus nem történt. Elmondása szerint minden előzetes jelzés nélkül egy anyacsavar csapódott az autó ablakába, amely azonnal betört. Úgy véli, a lövedéket csúszliból vagy hoz hasonló eszközből lőhették ki, feltehetően a szemközti épület tömb egyik magasabban fekvő lakásából. Hozzátett, hogy a kilőtt tárgy bárkit eltalálhatott volna, akár súlyos, például szemsérülést is okozva, ráadásul a társaságban kiskorúak is voltak. A férfi szerint éppen arra haladt egy szolgálatban lévő rendőrautó, amelyet leintett, így a helyszíni intézkedés gyorsan megkezdődhetett. A közösségi oldalon azt is jelezte, ha az elkövető 5 napon belül jelentkezik és megtéríti a kárt, kész kultúrát módon rendezni az ügyet és eltekint a további következményektől. Ha ez nem történik meg, információt vár az elkövető kilétéről, a nyomorvezetőnek pedig jelképes jutalmat ajánl fel. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy június 22-én hajnalban egy férfi jelezte a járőröző rendőröknek, hogy betörték az Andrássy úton parkoló autója jobb hátsó ablakát. A Békés Csabai Rendőrkapitányság rongálás vétségének gyanúja miatt folytat eljárást az ügyben. Elkezdődött a Dobozi úti kerékpárút felújítása Békéscsabán. A beruházás 560 millió forintból valósul meg, mint egy 1,7 km hosszan. A fejlesztés megkönnyíti többek között a Gerlán élők belvárosba bejutását. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be. A békéscsabai kivitelező 22-én vette át a munkaterületet. A Dobozi úti kerékpárút az elmúlt években több ütemben újult meg, a mostani szakasz pedig a teljes projekt záró eleme. A munkálatok az ideiglenes technikai elemek kihelyezésével indult, jelenleg a régi burkolat bontása zajlik. A kivitelezést végző cég út- és közműépítési ágazatvezetője Duna Vilmos elmondta, a bontást a tükörkészítés követi, hogy a tervek szerinti pályaszerkezeti rétegrendet fel tudják építeni. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, és 2-3 héten belül a hírközlési alépítmények kivitelezése is elindul. A munkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek, és tartsák be a kihelyezett jelzéseket. A felújítás a 44-es főút elkerülő szakasza és a volt május 1-jétéhez közötti területet érinti. A kivitelezés idejére a kerékpárosokat és gyalogosokat az úttestre terelték, ezért 30 km/h sebességkorlátozás és teljes előzési tilalom van érvényben.

0: A héten ismét szakmákkal ismerkedhettek a fiatalok a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs táborában. A Jó Pálya táborba ezúttal is 6. és 7. osztályos továbbtanulás előtt álló diákokat várták. A 22 résztvevő többek között gumit cserélt, épített, mért, tortát készített és terített, valamint pénztárgépet is kezelhetett, így közvetlen élményeken keresztül kaphatott ízelítőt különféle szakmákból. A táborozók a hét során több középiskolát is felkerestek, köztük a Szegye, a Kemény, a Közgi, az Evangélikus, a Vízmű és a Keri intézményeit. Nem csak megtekinthették a tanműhelyeket, hanem játékos feladatokat is kaptak. A kamara szakképzési osztályvezetője Mészárosné Szabó Anna elmondta, a diákok minden helyszínen kipróbálhatták, milyen feladatok várnak az adott szakmák tanulóira. Hozzátette, hogy a délutánokat a táborbázisán egy Békés Csabai hotelben töltötték, ahol korábbi táborozók, ma már középiskolások várták őket játékos programokkal. A fiatalok tőlük hitelesen hallhatták, hogy milyen a középiskolai élet, hogyan működnek az intézmények közösségei és milyen a kapcsolat a tanárokkal. A táborban nem csak szakképző intézményekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, szakemberek is meséltek a hivatásukról. Dietetikus, állatorvos, mentőtiszt, ügyvéd és humán erőforrás menedzser is válaszolt a diákok kérdéseire. A szervezők célja az volt, hogy a gyerekek minél több területet lássanak, és könnyebben megtalálják a számukra megfelelő középiskolát. Mészárosné Szabó Anna hangsúlyozta, hogy fontos minden gyermek érdeklődésének és képességének megfelelő irányt válasszon, a döntést pedig a szülőkkel közösen hozza meg. Mint mondta, a Jó Pálya tábor ebben nyújt segítséget, és nagy népszerűségnek örvend a diákok és a szülők körében is. A program a minisztérium támogatásának köszönhetően ingyenes, a résztvevőknek csupán a napi 4-szeri étkezés költségét kell fizetni. Idén is folytatódik a tavaly nagy sikerrel debütáló Strandon programsorozat. Az Aktív Fiatalok Egyesülete, a Békés Csabai Aktív Fiatalok Egyesülete a nyár folyamán tematikus strandélményekkel, sportbajnoksággal és közösségi programokkal várja az érdeklődőket az Árpád-fürdőben. Még tavaly 2 alkalommal rendezték az eseményt, idén már 3 időponttal készülnek. Júniusban, júliusban és augusztusban is benépesül a fürdő. A most szombati program a retro Miami hangulatát idézi meg pálmafás dekorációval, zenével és egésznapos nyári kikapcsolódással. A szervező egyesület tagja Leszko András elmondta, hogy 3 pályán zajlanak majd a mérkőzések, strandröplabda, strandfoci és lábtengó versenyekkel. Hozzátette, hogy szépen gyűlnek a csapatok és bárki bejelentkezhet. A regisztráció kizárólag a sportprogramokra vonatkozik, aki pedig csak kikapcsolódni érkezik, a jegypénztárnál jelezheti, hogy a Strandon rendezvényre jött, így kedvezményes belépőt kap. A Strandon azok számára kínál programokat, akik nem szeretnének versenyezni. Frissítő italok, street food, zene és egésznapos nyári hangulat is várja a látogatókat. Kijelölt hűsülőhelyek segítik a lakosságot a hőségriadó idején Békés Csabán is. A tartós meleg és a hőségriadó idején több klimatizált közösségi helyszín is rendelkezésre áll a városban, ahol a lakosság hűvös környezetben tölthet el néhány órát, felfrissülhet és védelmet találhat a legforróbb időszakban. A kijelölt helyszínek között bevásárlóközpont, sportlétesítmény és több egyházi épület is szerepel, amelyek a hőség idején nyitva állnak az érkezők előtt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel. Azt javasolják, hogy mindenki kerülje a tűzőnapot, különösen a déli órákban, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, akik számára a hőség különösen megterhelő lehet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Sport Radio.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Június 29-e, hétfő van. A hőségriadó idején még fontosabb, hogy odafigyeljünk a saját egészségünkre, fizikai állapotunkra és a környezetünkre is. Ebben az időszakban sajnos a balesetek száma is megemelkedik, így a rendőrség is jó tanácsokkal látta el a közlekedőket. A témával kapcsolatban Deményiné Tűri Zsanett rendőr századost, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensét kérdeztük. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6. és 7. osztályosoknak szóló jópálya tábort, amelynek egyik állomása a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szvak József Technikum és Szakképzőiskola volt. A rendezvény célja, hogy a diákok közelebbről is megismerhessék a Békés Csabai szakképzési kínálatot, így a Cvakban például a cukrászatba nyerhettek betekintést. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük. A Király Team Kickbox Akadémia újkígyósi csapata az év első felében számos megmérettetésen vett részt, hamarosan pedig megkezdhetik a fiatalok a jól megérdemelt pihenésüket. Szántó Máté ugyancsak szép sikereket ért el az elmúlt hónapokban, és fiatal kora ellenére jelenleg egy világbajnoki címről álmodozik. A részletekről, további tervekről Korcsog Lászlóval, a csapat edzőjével és Szántó Mátéval beszélgettünk. Nagyot lépett előre a Békés Csabai Tobenzó zenekar, hiszen a korábbi hobbi zenélést komolyabb szintre emelve trióvá egészültek ki Rackó Zoli basszusgitárossal. Zenéjük egyediségét a saját számok mellett a különleges, több dalt harmonikusan összefűző mashup feldolgozások adják. A további részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt a zenekar énekese Wolf Tamás.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A hőségriadó idején még fontosabb, hogy odafigyeljünk a saját egészségünkre, fizikai állapotunkra és a környezetünkre is. Ebben az időszakban sajnos a balesetek száma is megemelkedik, így a rendőrség is jó tanácsokkal látta el a közlekedőket. A témával kapcsolatban Deményiné Tűri Zsanett rendőr századost, a Békés Vármegyei Rendőr Főkapitányság sajtóreferensét kérdeztük.
5: A rendőrségnek is vannak ugye jó tanácsai ebben a hőségben, ugye hiszen tudjuk, hogy most már hétvégére, jövő hét elejére a 40 fokot is mondják sajnos a szakemberek. Mi az, amit ti tanácsoltok a lakosoknak?
6: Így van, nagyon meleget jósolnak, köszöntöm én is a rádió hallgatókat a következő néhány napra. Ugye mondhatjuk, hogy nyár van, és ez jó így, ahogy van, de nyilván sokan készülnek munkába, és közlekednünk ebben a nagy melegben is kell. És hát jól tudjuk, és a tapasztalat és az elmúlt évek számadata is azt bizonyítják, hogy azért ilyen nagy melegben bizony megnő a közlekedési balesetek száma, és nyilván a kockázata is. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy már májustól kezdődően, de főleg az ilyen első nagyobb hőhullámoknál bizony több közlekedési baleset történik. Ezek egy része azért, mert mondjuk a sofőrök rosszul esznek, és nem állnak meg időben, emiatt történik közlekedési baleset, de közvetetten is visszavezethető a hőségre az, ha baleset történik. Észreveszünk, hogy azért ilyen akkor ingerlékenyebbek a sofőrök. Azt tudjuk, hogy ha melegünk van, kevésbé tudunk koncentrálni, ezáltal ugye a reakcióidő is változik, megnő, talán ingerlékenyebbek vagyunk, a követési távolságot sem úgy tartjuk be, úgyhogy mindenképpen fokozott figyelmet igényel minden közlekedőtől az, amikor betör ez a nagy meleg.
5: Én azt gondolom, hogy talán még az idős korosztály az, amiről kiemeltebben is érdemes egy picit beszélni. Nekik van-e jó tanácsod?
6: Igen, mindenféleképpen az idősebb korosztály az, akik nyilván már az egészségi állapotuknál fogva is fokozott figyelmet igényelnek. Ez ugye nyilván nem csak a közlekedésben, vagy így, hanem a mindennapokban is. Talán ők maguk is tudják, hogy a folyadékbevitelre mindenképpen figyelni kell, de tanácsoljuk, hogyha útnak indulnak, pláne ha közlekedési eszközzel mennek, biciklivel vagy gépjárművel, mindig legyen náluk víz, hiszen frissítőre mindenkinek mindig, nem csak az időseknek szükségük van, és talán ezzel elkerülhető az, hogy a nagy melegben felhevüljenek, rosszul legyenek, hiszen akár az egészség védelme érdekében, de nyilván a közlekedés biztonsága érdekében is fontos az, hogy odafigyeljünk. Amit még talán a hőségben mindenképpen érdemes kiemelni, hogy ilyenkor azért az utastere a járműnek sokkal hamarabb felhevül, felmelegedik. Nagyon fontos, hogy még ha megállunk, rövid időre sem hagyjunk senkit és semmit olyat a gépjárműben, amiben kád lehet, sem gyermeket, sem állatot, sajnos, ha nem is gyermeket, de állatot időről időre tapasztalunk, és érkezik olyan bejelentés, hogy kutyát, macskát a kocsiban hagynak, mondván csak beszaladtam, de azért, amikor 40-41 fokat mutat a hőmérő higanyszála, akkor az utastérben nagyon hamar, nagyon magasra felmehet a hőmérséklet, ami nagyon hamar egészségromláshoz, esetleg tragédiához vezet.
5: Sajnos azt gondolom, hogy egyre többször hallunk olyat is, hogy azért történik baleset, mert hogy mondjuk a sofőr rosszul lesz. Ez lehet akár most nyilván a hőségtől is, meg a hőségtől függetlenül is. Ti sajnos mennyiennel találkoztok? Mennyire gyakori ez a praxisotokban?
6: Azt kell mondanom, hogy ilyenkor, amikor pláne hőségriadó is érményben van, előfordul. Előfordul az év, bármely napján előfordulhat, hiszen ugye az egészségünkre ilyen szinten nem vagyunk befolyással, rosszul bárki bármikor lehet, de ha valaki tudja magáról, hogy olyan betegsége van, ami fokozott figyelmet igényel, magas vérnyomás, cukorbetegség, akkor mindenképpen a közlekedésben is számítson erre, ezért említettem ugye például a frissítők használatát, ez nagyon fontos. Azt tanácsoljuk azoknak, akiknek fennáll a veszélye, hogy mondjuk vezetés közben, közlekedés közben rosszul lehetnek, hogyha érzik magukon a tüneteket, bármilyen apró tünetet, inkább húzódjanak félre, pihenjenek egy kicsit, várják meg, hogy a tünetek enyhüljenek, ha esetleg ez nem következik be, akkor pedig időben kérjenek segítséget, akár személyes folyamatosan a helyszínen jelenlévőktől, vagy a közelükben lévőktől, vagy telefonon. Ez nagyon fontos, hiszen túl azon, hogy az illető maga testi épsége fontos, a közlekedőkre, másokra is tekintettel figyelemmel kell lenni.
0: Te magad is ugye említetted a hőségriadót. Ez hozzá nálatok is plusz feladatot?
6: Természetesen a kollégáim ilyenkor kiemelten figyelnek, akár járőrözés közben is az utcán lévőkre. A tavaly évben is számos alkalommal előfordult, hogy gépkocsiző járőszolgálat közben a kollégák figyelték a közlekedőket, figyelték a gyalogosokat, és bizony volt olyan, hogy észrevették a kollégák, hogy bizonytalanul közlekednek az utcán, vagy támaszkodik. Tehát olyankor természetesen oda mennek, felajánlják a segítségüket, hogy van-e szükségük bármilyen segítségre. Ez természetesen az év mindennapján is így van, de ilyenkor pedig kiemelten figyelik azt, hogy ki hogy reagál a hőségre, úgyhogy ezt figyelik, és természetesen vízosztással, ha szükség van, forgalomirányítással, hiszen előfordulhat az, hogy az úton ragad valaki bármilyen közlekedési szituációnál, tehát ilyenkor a kollégáinknak megvannak a feladataik arra, hogy a hőségriadóban mi az, amire fokozottan ügyelniük kell.
0: Természetesen nem kapcsolódik szorosan csak a hőségriadóhoz és ez a nagy meleghez, viszont azt gondolom, hogy ebben ennél a témánál mindenképpen beszélnünk kell egy picit arról is, hogy nyilván ebben a nagyon meleg időszakban többen látogatják a strandokat, a különböző ehhez hasonló hűsítő élményeket többen keresik, és ilyenkor ezzel kapcsolatban is szoktatok tanácsot adni, hogy mire érdemes odafigyelni egy zsúfoltabb területen, tényleg akár egy strandon, hogyan vigyázzunk magunkra ezeken a helyeken.
6: Így van, hát a melegnek egy ilyen vetülete is van, hogy ilyenkor a fürdőhelyek igen népszerűek lesznek, és ez így is van rendjén, hiszen ezeket a napi fáradalmakat ki kell pihenni, egy kicsit hűsíteni kell magunkat, de természetesen oda kell figyelni sok dologra is. Itt beszélhetünk akár szintén baleset megelőzésről és bűnmegelőzésről is. Nagyon fontos, ha már mondjuk a baleset megelőzésnél tartunk, és arról beszéltünk az imént, hogy ha szabad fürdőhelyeken vannak, csak olyan helyen fürdőzzenek, ahol ez engedélyezett. Ez nem véletlenül van így, hiszen azokon a helyeken engedélyezett a fürdőzés, ahol a víz sajátosságai alkalmasak erre. Fokozatosan mélyül a víz. Nincsenek olyan vízi tárgyak, eszközök, ami esetleg az úszást, a fürdést hátrányosan befolyásolná. Úgyhogy ezt mindenképpen tanácsoljuk, hogy csak a kijelölt fürdőhelyeken fürdőzzenek. Ugye ott vannak a különböző vízi eszközök használata, aminek a szabályait szintén nagyon fontos, hogy be kell tartani. Most már egyre népszerűbbek a jetskik, a szápok, ugye ezeknek is megvannak a sajátos szabályai, amikre figyelni kell. Hol lehet ezeket például használni? Közvetlenül strand közelében ezeket sem lehet. Vízi létesítmények, hidak közelében sem. Úgyhogy ezeket mindenki, ha ilyen eszközöket használ, akár a motorcsónakot, tisztába kell lennie azzal, hogy mik azok a szabályok, amiket be kell tartani. De hogy még visszatérjünk egy kicsit a fürdőzéshez, ugye beszéltünk itt a baleset megelőzésről, a bűnmegelőzés szempontjából nagyon fontos. Nyilván viszünk értéket ilyenkor a strandra, egy kis pénz, de tényleg csak annyi összeget érdemes magunkkal vinni, amennyire ott szükségünk lehet egy kis frissítő vagy jégkrém megvételéhez. És szoktuk mondani ilyenkor, hogy a strand törölköző az nem szép. Tehát ha lerakjuk a táskánkat a törölköző a plédre, és azt betakarjuk a törölközővel, hát az nem véd meg semmitől, az a jó nagy kupac, aki olyan szándékkal érkezik a strandra, hogy szétnézzen, az tudni fogja, hogy az a törölköző bizony azért tudorodik, mert ott érték lehet alatta. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy az ilyeneket tegyék értékmegőrzőbe, vagy ha ilyen nincsen a közelben, akkor valaki maradjon úgy a part közelben, hogy lássa azt, hogy biztonságban legyenek az értékek. És nagyon fontos itt is, hogy olyan értéktárgyat, fényképezőgépet, mobiltelefont, azt ne hagyjunk szem előtt semmiféleképpen.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió.
3: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6. és 7. osztályosoknak szóló jópálya tábort, amelynek egyik állomása a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szvak József Technikum és Szakképzőiskola volt. A rendezvény célja, hogy a diákok közelebbről is megismerhessék a Békés Csabai szakképzési kínálatot, így a Szvakban például a cukrászatba nyerhettek betekintést. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük.
5: Jó pályatábor. Most már nem is tudom, hanyadik hét, majd elmondod ezt te. Az a lényeg, hogy jól tudom, akkor a héten az utolsó napon, most itt vagytok a Szvakban. Mesélj a táborról, hol tartottok eddig, hogy sikerült?
6: Hát tulajdonképpen jó sok évet csináljuk már ezeket a nyári pályorientációs táborokat, és remélem, nem is panasz, de nem is dicsekvés, hogy nem tudunk annyi tábort indítani, amennyit az igény jelez, és most is 20 helyett 22 tanuló van, és igen, jelenleg ma a Szvakban vagyunk. A hagyományainkkal nem szakítottunk. Békés Csabán, a Békés Csabai Szakképzési Centrum tagintézményeinek tanműhelyeiben szoktuk a napot indítani, ami azt jelenti, hogy a gyerekek bejönnek a tanműhelybe. A héten, ugye ahogy mondtam, ma a Szvakban vagyunk, tegnap a vízműben voltunk, szerdán a közgében, hát ugye így mondom, Széchenyi István technikum.
5: Ismerik a
6: igen. És délután pedig az evangélikus gimnázium technikumban, és hétfőn pedig a Szegyában, tehát a Szent Györgyi technikum, Albert technikumban voltak a gyerekek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ott dolgozó szakoktató kollégák nem csak beszélnek, tehát leültetik padokba a gyerekeket, és beszélnek az iskoláról, természetesen ez is van néhány percben, de utána a gyerekek valami olyan tevékenységet végeznek, ami annak az iskolának a profiljába vág. Természetesen játékos formában, különböző állomásokon, épp az előbb néztem a cukrász tanműhelyben, a gyerekek kis csoki tortákat készítenek, díszítenek, természetesen el is vihetik, megkapják a kereskedelmi szaktanterületen

0: Ugye, ahol kereskedelmi értékesítőnek lehet tanulni, akár a technikumi részbe, ahol kereskedő és webáruházi technikusnak, és ott is fognak mérni, nézni, satszolni, lehet, hogy csomagolnak, tehát mindenhol valami tevékenység megjelenik. Ha a keménybe, igen, még a héten a keményben is voltak, gumicsere volt, tehát csinálták a lányok is, több lány van egyébként ebben a csapatban, mint fiú, de ez változó szokott lenni. Jövő héten megyünk a Gyulai Szakképzési Centrumba, Orosháza központtal lesz egy ugyanilyen tábor, de azt a Gyulai Szakképzési Centrum szervezi, mi csak besegítünk. Ilyen, ez nem jellemző, de azért ilyen is szokott lenni, és utána való héten újra vissza ide Békés Csabára. Igen, ez most ezen a nyáron a legelső, és akkor jövő héten Orosháza, utána vissza Békés Csaba, és ugyanígy délelőtt tanműhelyek, délután pedig olyan nagy szerencsénk van, hogy a régi táborozóink sem szakították meg velünk a kapcsolatot, viszont ők már középiskolások, és visszajönnek hozzánk mentorként, egyhogy a gyerekeket informálják a saját iskolájukról. Itt hangsúlyoznám azért, hogy gimnáziumokban is vannak ezek a gyerekek, arról is mesélnek, tehát nem ilyen vegytiszta arccal a szakképzés fele, hanem tanulási utakat mutatunk be a középiskola első évétől kezdve az egyetemig, hiszen hétfőn például a délelőtt azzal telt, hogy szakembereket hívtunk. Ezen a héten volt HRS, volt ügyvéd, volt állatorvos, volt dietetikus, nem akarok senkit se kihagyni, és volt egy mentőtiszt, akik meséltek a munkájukról. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 22 főt elosztottuk asztalokhoz, tehát a gyerekek ilyen kis 3-4 fős, 5 fős csoportokban ültek az asztalok körül, és forgószínpad-szerűen vándoroltak asztaltól asztalig. Természetes, hogy itt a szakmák mélységeibe nem lehet belelátni, nem is ez a cél, hanem az egész tábornak az a célja, hogy felkeltsük, nagyon sok mindent mutassunk be, és így egy-egy villanásokkal felkeltsük a gyerekek érdeklődését, hiszen semmit nem tudnak. Egyébként szerintem ez a tábor, ha még lenne táborozási kedve a gimnazistáknak, nekik is nagyon jó lenne, mert ami általános iskolában jellemző, hogy semmit nem tudnak a gyerekek a szakmákról, hiszen honnan is tudnának. Ugyanez jellemző a gimnáziumra is, hogy ők is úgy tanulnak tovább, hogy a legtöbbje, hogy a pontokat nézi, és sokszor fogalma sincs. De aki nem a pontokat nézi is, sokszor fogalma sincs, hogy amit ő elképzelt, vagy kitalált magának, az micsoda egyáltalán, vagy mivel jár. Úgyhogy például jövő két hét múlva például ott egészségüggyel bővítünk, tehát oda be fogunk menni a Skill Laborba, a Békés Csabán, ez mindig nagy sláger szokott lenni, úgyhogy igyekszünk minél több szakmát felvillantani, nem csak itt erőszakolni a gyerekeket, hogy na most akkor ez egy kötött foglalkozás, hanem délután a mentorok szórakoztató kis dolgokat, vetélkedőket, különböző kis programokat csinálnak nekik.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Király Team Kickbox Akadémia új kígyósi csapata az év első felében számos megmérettetésen vett részt, hamarosan pedig megkezdhetik a fiatalok a jól megérdemelt pihenésüket. Szántó Máté ugyancsak szép sikereket ért el az elmúlt hónapokban, és fiatal kora ellenére jelenleg egy világbajnoki címről álmodozik. A részletekről, további tervekről Korcsog Lászlóval, a csapat edzőjével és Szántó Mátéval beszélgettünk.
2: Sajnálom, Máté, megint ezt hangsúlyozom, de borzasztóan fiatal vagy, és ez annyira szép dolog szerintem. Mennyi esélye van Máténak tényleg ennyire fiatalon világbajnoki címet szerezni? Volt már ilyen a praxisodban? Láttál már más csapatoknál? Tehát ez egy valóban reális cél idén?
3: Utánpótlásról beszélünk.
2: Igen.
3: Volt már világbajnoki döntős versenyzőm. Ugye a Máténak meg ott volt az gyerekkorosztályban az Európa-bajnokságról, amiről beszélt, de ott volt például ott két évvel ezelőtt a Szekeres Flórinak egy kadett, ebbe a korosztályban a Máté versenyez egy világbajnoki döntője második lett, az nem jött összesen, és az a döntő. Volt a Hegedűs Ramónának már az egyik idősebb bekezdett neki, és volt már egy VB döntője, szóval most már én is nagyon szeretném, ha egyszer mint egyéni edzőként is egy világbajnoki címnek örülhetnénk. Nem szeretek mindig teljesen az ilyen aranyérmekről beszélni, hogy mi lehet egyébként. Egy nagyon nehéz súlycsoportja lesz egyébként, szerintem bőven ilyen 20-25 fő, vagy akár 30 főt elérheti.
2: De nem lehetetlen akkor.
3: Nem lehetetlen. Nagyon jó képes fölvenni a versenyt a csoport legjobbjaival. Én azt gondolom, hogy az ő korosztályában, tehát ez a serdülők adett egy 42 kg, az egy igazi masszív súlycsoport. Ez egy igazi, ez a zsivány kibosszos gyerekeknek ez az átlag súlya. Egyébként itt biztos, hogy nehéz lesz. Tehát már ha valaki beverekeszi magát a legjobb 8-ig, az is egy fantasztikus eredmény egyébként is. Aztán a legjobbak pedig a legjobb 4 között fognak találkozni. Én azt gondolom, hogy ha felkészül és tisztességgel végig csinálja, akkor én nagyon örülnék neki, hogy az élemért harcolna.
2: Viszont Máté, akkor még egy kérdést azért engedj meg, kérlek. Hogyan fog neked a nyár kinézni? Mennyire veszed komolyan ilyenkor az edzéseket, az edzőtábort? Mennyire figyelsz oda erre?
4: Hát általában oda szoktam figyelni erre, hogy megfelelően edzek, hogy verseny előtt ne sérítsem le magam, meg hogy a...
2: Eljárja az edzésekre, gondolom, igen, meg hasonlók. Ilyenkor a család mennyire támogat téged, hogy mondják ők is, hogy igen, oda kell figyelni, és észnél kell lenni, és...
4: Igen, szokták mondani. Anyukám vagy apukám, igazából egész családom.
2: Uh-huh. Nyára azért tervezel valami pihenőt itt erre az erős 3 hétre?
4: Hát lesz egy pár táborom, Zánka például.
2: Uh-huh. De ez nem sporthoz kapcsolódik.
4: Vagy ilyen robotika tábor, és lesz még rengeteg tábor.
2: Szuper.
4: Szóval be vagyok táblázva nyára.
2: Nem fogsz unatkozni.
4: Nem fogok.
2: És akkor, hogyha megvalósulnak ezek a nyárvégi versenyek, utána hogyan folytatjátok a szezont? A te fejedben van-e már naptár, hiszen ugye Mátét hallottuk, hogy ő még nem tudja, de esetleg te már tudod-e?
3: A szeptemberi tanévkezdés, ugye néhány pedagógusként azért mindig a hasztodám, ott szoktam elindulni egyébként. Ez az a klasszikus toborzó időszak. Ismét bevegyünk az óvikba, bevegyünk az iskolákba, és örömmel fogadjuk a legkisebb gyerekeket. Ott az a szeptemberi időszak, hogy véget ért a világbajnokság, ezzel fog eltelni. Október végéig azon arra fogunk fókuszálni, hogy akkor behívjuk a legkisebbeket, és elkialakítsuk az új csoportokat, és akkor ezzel kapcsolatos feladatok. Az őszi szezon már kicsit szabadabb. Valószínűleg egy magyar és egy szlovén vagy egy horvát nemzetközi versenyt nézünk ki, de ez elsősorban már nekik, versenyzőknek picit a szezon kivezetése lesz, vagy esetleg már fölkészülni a következő szezonra. Nekem például rendkívül izgalmas lesz, mert a kislányom most fog bekapcsolni majd a versenyzés most össze, szóval ez nekem is egy új kihívás lesz, hogy hogyan fogom bírni pszichikailag vagy idegileg ott a pásztor mögötte ülve, erre én is kíváncsi.
2: Szigorú leszel, vagy nem annyira?
3: Kíváncsi vagyok saját magamra, hát ez mindig más, tudod Maria, hogy a saját lányával, a saját gyerekével más kezel kezeli az ember. Nekem ez lesz a kihívás egyébként. Visszatérve a szakmai kihívásokra, fenn kell tartani a felnőtt csoportunkat, nagyon szeretik a résztvevők szerencsére. Meg kell találjam majd magam mellé még azokat a szakmai edzőket, akik...
2: Akkor tervezed bővíteni?
3: Természetesen tervezünk bővíteni, vannak is már lehetőségeink, erről még egy szuper titkosok, ezért nem beszéltek.
2: Majd össze.
3: De mindenképpen muszáj bővíteni a csapatot, hiszen nem lehet egy kézben mindent tartani, hiszen jobb, ha többet lát a lapon, egyébként szélesítjük a szakmai repertoárunkat. Visszatérve egyébként a Máté gondolatára, igen, egyébként, tehát nem csak a, mert a tornateremben kell megvalósítani a fölkészülést, ilyenkor a családoknak a konyha művészetet kell letenni, hiszen az edzéshez, és ezt tudjuk, hogy milyen fontos, hogy megfelelő étkezés legyen. Az én dolgom meg, hogy ilyenkor verseny előtt eltértsem az elektromos rollertől, a gördeszkától, meg a görkorító, mert ugye pont említette, hogy a sérülések ilyenkor a lehető minimalizálni kell őket egy fontos verseny előtt egyébként. Tehát ilyen, én, mint edző, ilyenkor ezeket tartanám, elkobzom és hazaviszem. Tehát igen, tehát a felkészülésnek ugye a laikusok kedvéért mondom, nem csak az edzésen valósul meg, hanem alapvetően ezek a kis dolgok, amelyek kicsiknek tűnnek egyébként, de egyébként sokban befolyásoljuk.
2: De elég csak arra gondolni egyébként, hiszen pont már szerintem a Máté korosztálya az, akinél mondjuk hát, hogy nyári szünetben időben feküdjünk le aludni, meg hasonlók, hát az nem biztos, hogy a legnagyobb prioritást élvezi, hogy ilyenekben azért szoktál velük beszélni, hogy például az alvás, a pihenés mennyire fontos már az ő korosztályának is?
3: Természetesen, hát amikor otthon a családnál vagyok, azért nem szoktam nyomon követni. És
2: nyilván,
3: persze. Amikor elvonulunk edzőtáborban, természetesen ott a nagy szigorúság van, és azt a klasszikus értelembe vett 22 órai takarodót be kell tartani, hiszen reggel 6:30-kor ott kell, meg kell jelenni teljes szélességben a futóedzésen, vagy esetleg a reggel 9 órás edzésen, mert minimum napi 2 edzések vannak. Amikor meg elmegyünk egy ilyen versenyre, hát még inkább egyébként. Tehát a kötelező betartani ezeket a pihenési időszakokat. Tehát másképp nem lehet teljesítményt, jó teljesítményt elvárni. De ők már tudják, de Máté is már a gondolata, meg az ő szellemi világa már tudja, hogy nem mondom azt, hogy meg kezd egy profi szemléletű lenni, de már jó irányba van annak, hogy pihenésre kell tölteni az éjszakát. Hiába megyünk Jezulóba, nem fogunk a tengerparton itt csörögni este 11 óráig, hanem vacsora után mindenki szépen elmegy aludni, fölkészülünk a videóval leendő ellenfelekből, de hát ez muszáj ezt az irányt követni, nem nyaralni megyünk ki, hanem megpróbálunk érmeket hazahozni idén is.
2: Ugye Máté is mesélt arról, hogy azért ő is osztálytársakkal, tanárokkal beszélget a sportról, az eredményekről, te is említetted ugye a toborzási időszakot. Nyilván ő maga nem tud, és nem is feladata, hogy toborozzon, de például azáltal, hogy ő mesél az eredményekről, te vettél észre nagyobb érdeklődést a csapat iránt? Nem csak ő feltétlenül, hanem akár a többiek is. Tehát, hogy ők vonzanak be azért sportolókat a csapathoz?
3: Én azt gondolom, hogy már ebben a korosztályban, az 5-6-os korosztályban már kialakultak ezek a kis sportági szemletek. Nagyjából mindenkinek van már úgy kívülsően egy válaszos sportága. Jó értelemben bízunk benne, hogy van ugye. Ennek nagyon érdekes dolog szokott lenni az óvodában, amikor bejön egy óvodás, és akkor azt mondja, hogy figyelj, csak holnap reggel a 10 órai közben elmondod, hogy te milyen, hogy érzed magad kickboxon, akkor biztos, hogy másnap föl fog hívni két szülő egyébként. Tehát az óvisok is szájra-szájra adják ezeket az információkat, ami mondjuk a Máté korosztályát illeti, amikor bemegyünk bemutatózni az iskolába, vagy az újkírősi városokon körül bemutatózunk, azért kiviszi a 60-80 centis kupáját, azt azért megnézik szerencsére a kicsik meg a fiatalok, hogy nem.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Nagyot lépett előre a Békés Csabai Tobenzó zenekar, hiszen a korábbi hobbi zenélést komolyabb szintre emelve trióvá egészültek ki Rackó Zoli basszusgitárossal. Zenéjük egyediségét a saját számok mellett a különleges, több dalt harmonikusan összefűző mashup feldolgozások adják. A további részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt a zenekar énekese Wolf Tamás.
5: Említetted, a Tobenzó együttes most már csinál saját dalokat is. És ugye ezt is említetted, hogy ennek az volt az apropója, hogy már úgymond így nem szerettétek volna mások dalait játszani így egyvelekként, hanem szerettetek volna egy kicsit újítani ebből a szempontból. Mikor volt ez a pont, amikor elhatároztátok, hogy na most már saját dalokat szeretnénk írni, és hogy volt ez?
6: Jól emlékszem, akkor a legeslegelső dal ötletemet, az Ilyen vagyok című dalunkat, azt 2022 telén, télelején, január környékén mutattam meg a srácoknak, hogy figyeljetek srácok, mi van, hogyha bedobnánk egy saját dalt is a közösbe, és
5: hogyan reagáltak?
6: Próbáljuk meg együtt feldolgozni, vagy megcsinálni. Nagyon tetszett nekik, örültek egyébként, hogy végre ez a vonal is elindul. Nem az, tehát, hogy nagyon szerettük azokat a dalokat játszani, csak nyilván, hogyha már nagyon sokszor eljátszol valamit, meg ugyanúgy, meg stb., akkor picit bele is un az ember, és akkor most jött egy ilyen frissítés, úgymond, mint saját dal, és mindenki nagyon, nagyon lelkes lett.
5: Koncertjeitekkel amúgy nyomtok még ugyanígy jelent egyvelege? Vagy már csak és kizárólag saját dalokat játszottok?
6: Az utóbbi időben csak saját dalokat játszottunk. Most, ha ugye most új csapat, tehát most már négyen vagyunk, itt már visszajött a dologba az, hogy lehet, hogy kéne egy-két feldolgozás, még csak, hogy legyen valami extra, meg hogy ne csak a saját dalok legyenek, hanem egy ismertebb dalból is meg tudjanak, vagy föl tudjanak mérni minket akár, hogy azt hogy játsszuk el, stb. Mind a mellett, hogy egyébként törekszünk arra, hogy csak saját dalok legyenek, vagy az legyen fő arányba egy koncertem.
5: Persze, meg hát azt szerintem az úgy tényleg, ahogy te is mondtad, úgy fel tudja dobni a hangulatot, hogyha elhangzik egy pár olyan dal, amit a közösség soraiból ismernek páran. Például ez a repteres történet, az valami zseniális, ezt meghallgattam volna tényleg szívesen, mert ez poén egyébként. Ezt egyébként például Korda Gyuri bácsinak a dalát, ezt tényleg ilyen kis poénkodásból, vagy tényleg szeretitek ezt a dalt, vagy ezt miért vettétek konkrétan ezt a dalt elő?
6: Hát mert akkor, amikor elővettük, akkor robbant be.
5: Igen,
6: akkor nagyon nagy durranás volt abban 22, nem is tudom, mikor lett ez
5: újra. Akkor reneszánszát.
6: Igen, és akkor hát adta magát a helyzet, és annyira passzolt egy rúddala, hogy nem bírtuk kihagyni, hogy nem mossuk össze a kettőt.
5: Új feldolgozásokat egyébként bevesztek a repertoárba, vagy tényleg csak a régebbi feldolgozásokat tervezgetitek újra játszani, vagy...
6: Nem, azokat nem tervezzük újra játszani, zsírúj feldolgozásokat szeretnénk. Uh-huh. Vagy inkább úgy megcsinálni, hogy nem, most már nem mes a formában, hanem akár egy korábbi dal, de egészben játszani, tehát hogy úgy a mi stílusunkra formálni egy kicsit.
5: Na, nevezzünk meg egy pár ilyen előadót, vagy pár ilyen dalt, hogy miről is van szó, amik így ilyen kicsit ilyen rokkosabb feldolgozásban elhangzanak egy koncerteteken.
6: Igen, hát amit most jelenleg tanulunk együtt, az a Kiss-től I Was Made For Loving You.
5: Ó, de csípem, az nagyon nagyon.
6: Ugye egy ilyen klasszikus,
5: az nagyon
6: tehát ilyen vonalra is elmegyünk, akkor Alice in Chains például, When in the Box.
5: Fú.
6: Hát ezek a kicsit ilyen grunge-os, rockos, ilyen vonalban gondolkodunk. Én nagyon szeretem például Blackstone Cherry nevű zenekart, nekem onnan is rengeteg dalötletem van, amit szívesen eljátszanék, tehát sok felé. De egyébként ugyanúgy, nyilván az egy más a stílus, de nekem ez a screames, hörgős téma is nagyon a szívem csüske.
5: Például ez az Ectomorph, vagy ez már neked nagyon durva, amit a Zoltyáig csinálnak?
6: Én szeretem Zoliékat, sőt kifejezetten csípem ezt a stílusot, Bring Me The Horizon, Electric Cowboy Sleep, hát nekem az abszolút vonalam. Nyilván most a zenekarra ugye azért valamilyen szinten egyezkedni kell, ők kicsit lazább, lightosabb vonalat képviselnek, de azért igyekszek belevinni néha ezt a kis rekesztést, hörgést a dologba.
5: Említetted, hogy 2021 óta működik a zenekarotok. Voltak-e olyan említésre méltó koncerthelyszínek, rendezvények, amikre nagyon büszkék vagytok, hogy fel tudtatok ott lépni, vagy kaptatok lehetőséget a fellépésre?
6: Igen, hát most, hogy Békés Csabát említsem, nyilván a Csaba gyöngye, ő kifejezetten lehetőséget ad nekünk is, meg számos más zenekarnak is, úgyhogy köszönjük szépen nekik ezeket a lehetőségeket, vagy a Stégen, akár bent a kaszinóban, különböző termekbe fel tudunk lépni náluk, úgyhogy másnak jó kapcsolatot ápolunk, de ami nekem most, hogy személy szerint az egyik legnagyobb élményem, mikor a Mezőberénybe játszottunk a Hooligans előtt.
5: Visszajelzés érkezette felőlük? Vagy akkor már jó állapotban voltak, és nem emlékeznek rá?
6: Nem. Hát beszélgettünk velük erről a dologról. Nyilván náluk is rengeteg zenekar van bejelentkezve, akikkel turnézhatnának, de náluk javarészt már le vannak zsírozva ezek a dolgok, tehát ott őket úgymond közkívánatra kérik, és aztán betesznek eléjük valakit, de ők úgy kifejezetten turnét nem nagyon szoktak már csinálni.
5: Vannak-e példaképeid neked személy szerint?
6: Magyarországról, vagy?
5: Akár. Lehet privát személy is egyébként, lehet zenész is, ismert, ismeretlen.
6: Hát nekem pont azért volt a Hooligans egy hatalmas élmény, mert én valamilyen szinten az ő zenéjükön is tanultam meg gitározni, és főleg emiatt nekem a Tóth Tibi, a gitáros, hatalmas példakép volt mindig is, most is az. Beszélgettem is vele egy párszor, már találkoztunk, akár a koncert után is, amikor együtt játszottunk, és nekem az ő gitárjátéka, meg a stílus az mindig is tetszett, és nagyon sok ő általa írt ugye Hooligans dalon tanultam meg nagyon sokféle figurát, harmóniát, vagy bármilyenféle gitárjátékot, úgyhogy mint gitáros nekem ő hatalmas példaképi Magyarországon. Énekesből hát most elsősorban külföldi jut eszembe, de egyébként Csipát is bírom, főleg most ez az új vonallal.
5: Tényleg, ami most nagyon bekeményítettek, nem? De most így félfülem, mondjuk még szégyen, nem hallottam ezt az új anyagokat, de legalábbis azt hallottam, hogy eléggé bekeményítettek.
6: Igen, hát ők szerintem most játsszák azt a zenét, amit mindig is szerettek volna játszani, csak megteremtették hozzá a közönséget először.
5: Nem tudom te, hogy vagy ezzel, de nekem egy időben így a Hooligans-szel kapcsolatban volt egy kis ellenmondás bennem legalábbis, hogy ugye huligánoknak neveztetik magukat, és a királylányról, meg a szivárványról énekelnek. Úgy véled, hogy az nem teljesen ők voltak, vagy valaki megmondhatta nekik, hogy inkább ezt a populárisabb vonalat vigyék, vagy ez tényleg ez csak egy ilyen kis kikacsintás volt így a részükről?
6: Hát én azt gondolom, hogy mivel ők mindig is a zenéből szerettek volna élni, tudták, hogy kell valami, ami eladható, szóval valamilyen szinten ez igaz is, és mondom, belefolytak ebbe a stílusba, amiatt, hogy esetleg később majd más csinálhassanak, ami most következett be.
5: Nem tudom, hogy menedzseretek van-e, vagy a fellépéseiteket ti magatok szoktátok szervezni, vagy van-e olyan személy, aki felhívja a koncerthelyszíneket és leszervezi?
6: Mi magunk szervezzük a koncerteket, ismerősök kapcsolatok által, de vannak egyébként megkeresések így random módon, úgyhogy de javarészt még saját kapcsolatrendszerből merítünk.
5: Hogy véled egyébként, tehát ugye az említett koncerthelyszíneken kívül mennyire nyitottak a szervezők, illetve a közönségbe a tizenétekre?
6: Nyilván az is fontos kérdés ilyenkor, hogy hol játszunk. Vannak ezek a falunapos témák, vannak kifejezetten rock események, amikre meghívnak minket, és legutóbb Szegeden voltunk például ilyen több zenekaros fellépésem, Szegedi Zenekar, Pesti Zenekar, meg mi, úgyhogy vannak ilyen megkeresések, vannak saját szervezésűek, mint a Csavagyöngyibe is, ahogy említettem, oda majd szeptemberben fogunk menni szintén egy Szegedi Zenekarra, az is egy ilyen rockes lesz, de vannak egyébként akusztikus jellegű felkéréseink is.
5: Ja.
6: Most a nyára is például itt Dánfokon leszünk, meg Szanazukban leszünk, tehát az ilyen kicsit ilyen akusztikusabb jellegű produkció lesz majd.
5: Egészen véletlenül, képzeld el, valahogy így belebotlottam egy videóba. Nyugi, nem 18 pluszos videó, tehát semmi ilyesiről nincs szó.
6: Ja, akkor sikerült elintézni.
5: Így van. Hogy töröljék, igen. Mindegy, tehát egy tavalyi videóról van szó, és egyedül léptél fel az Utcazene Fesztiválon, tehát amikor azt mondod, hogy akusztikus koncert, akkor gyakorlatilag így erre kell gondolni jelenleg is, hogy nem száll gitárral, vagy azért a srácokkal együtt?
6: Nem, az azért történt úgy, mert tavaly az Utcazene Fesztivál szeptemberben volt, és a dobosunknak meg augusztusban született meg a harmadik kislánya. Tehát ott már azért egy erős idézőjeles fennakadás volt így zenekaron belül, hogy ő neki ugye ott a családjával kellett abszolút mértékben lennie, és a basszusgitárosunknak, Zolynak se volt jó annyira az időpont, emiatt úgy döntöttünk, hogy közösen, hogy akkor vállaljam be egyedül, nézzük meg, hogy mi történik, kicsit romózom addig is a dalokat, meg ott elgitározgatok, elénekelgetek, és azért alakult így, hogy egyedül mentem az utcazenére. A második utcazene fesztiválon már komplett zenekarra álltunk színpadra.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Még több. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A hőségriadó idején még fontosabb, hogy odafigyeljünk a saját egészségünkre, fizikai állapotunkra és a környezetünkre is. Ebben az időszakban sajnos a balesetek száma is megemelkedik, így a rendőrség is jó tanácsokkal látta el a közlekedőket. A témával kapcsolatban Deményiné Tűri Zsanett rendőr századost, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensét kérdeztük. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6. és 7. osztályosoknak szóló jópálya tábort, amelynek egyik állomása a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szvak József Technikum és Szakképzőiskola volt. A rendezvény célja, hogy a diákok közelebbről is megismerhessék a Békés Csabai Szakképzési kínálatot, így a Szvakban például a cukrászatba nyerhettek betekintést. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük. A Király Team Kickbox Akadémia új kígyósi csapata az év első felében számos megmérettetésen vett részt, hamarosan pedig megkezdhetik a fiatalok a jól megérdemelt pihenésüket. Szántó Máté ugyancsak szép sikereket ért el az elmúlt hónapokban, és fiatal kora ellenére jelenleg egy világbajnoki címről álmodozik. A részletekről, további tervekről Korcsog Lászlóval, a csapat edzőjével és Szántó Mátéval beszélgettünk. Nagyot lépett előre a Békés Csabai Tobenzó zenekar, hiszen a korábbi hobbi zenélést komolyabb szintre emelve trióvá egészültek ki Rackó Zoli basszusgitárossal. Zenéjük egyediségét a saját számok mellett a különleges, több dalt harmonikusan összefűző mashup feldolgozások adják. A további részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt a zenekar énekese Wolf Tamás. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Start Rádió.
0: Sok zene, és még több.
4: Start Rádió. Start.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutató lesz, aki a karata edzőséget cserélte a földrajztudományra. Jelenlegi fő kutatási területe az elektromobilitásra való átállás, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és területfejlesztési hatásainak vizsgálata, de beszélgetünk üvegházhatásról, klímakatasztrófáról, Magyarország és Kelet-Közép-Európa rendszerváltás utáni társadalmi egyenlőtlenségeiről, illetve a nyugati területekhez való felzárkózás vágyáról. Hogyan legyünk karbonsemlegesek, illetve egyáltalában miért is legyünk karbonsemlegesek. A beszélgetés számos érdekfeszítő témát érint, tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mitkó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Akik eddig hallgatták az interjúimat, egy közös dolgot fedezhettek fel. Minden vendégem valamilyen kapcsolatban volt a művészettel. Most azonban egy egészen más területre szeretném elkalauzolni önöket, a tudomány világába, méghozzá azzal a céllal, hogy remélhetőleg szórakoztató módon és közérthetően érdekes, a ma emberét foglalkoztató ismereteket hallhassanak, és megismerjék a mögötte álló szakembert, kutatót. A most következő vendégem az egykori Békéscsabai Akadémiai Kutatóközpont, későbbi nevén az Eötvös Loránd Kutatóhálózat, mai nevén pedig a Magyar Kutatóhálózat munkatársa, ahol a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa. Manapság az üvegházhatás és a széndioxid kibocsátás világméretű viták és aggodalmak témája, mely nem csak a tudósok és környezetvédők között élesedik, hanem minden kormány foglalkozik vele. Részben erről és a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni Kronstein Bálint kutatóval, aki Svédország egyik legrangosabb fiatal alapítású egyetemének, az Örebrói Egyetemnek a doktorandusza, illetve beszélgettünk még arról is, hogy mire jó a társadalom földrajzi területek szerinti egyenlőtlenségeinek kutatása, és mit segíthet ez egy olyan népen, mely a szocializmus fogsága után immár 34. éve szeretné utolérni Nyugat-Európát. Szervusz Bálint, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Fejlesztés tudományból, a kinti nevén Development Studies-ból mesterdiplomáztál Svédországban, a Lundi Egyetemen, de előtte elvégeztél Magyarországon egy földrajz alap, illetve mesterszakot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hogy jött ez a két terület össze, és mi alapján döntöttél a svédországi tanulmányok mellett?
2: Hát ez a két terület viszonylag szorosan kapcsolódik, ugye társadalomtudományok lévén, illetve a földrajzban is az a szép, illetve a Development Studies-ban, fejlődési tanulmányokban, hogy mindkettő nagyon interdisziplináris, különböző tudományterületek közötti együtthatásokra épül. Svédországban pedig úgy kerültem, hogy gondolkodtam azon, hogy hova lehet tovább menni, hogyan lehet folytatni ezt a megkezdett akadémiai karriert, mivel már az alap és a mesterszakok alatt éreztem, hogy én szeretnék a doktori diszertáció felé, majd később a kutatás irányába elhelyezkedni. És itt elég jól adta magát Svédország, egyrészt erős tanulmányi lehetőség a földrajz szakterületén, másrészt magyar kutató ismerettség alapján, harmadrészt nem utolsó sorban, ami ugye nagy versenyképességi faktor a felsőoktatásban, Skandináviában ingyenes a felsőoktatás Európai Uniós állampolgároknak. Ez egy
1: kiemelten fontos szempont,
2: igen,
1: volt.
2: Ez egy kevéssé tudott dolog, de ilyen szempontból ugye a szokásos, milyen irányba indulnak el a magyar diákok, Nagy-Britannia, Hollandia és a többi elé helyezte Skandináviát, illetve nem utolsó sorban a Lundi Egyetem az egyik legjobb egyet, mind földrajz tudomány területén, mind a fejlődési tanulmányokban. Ez a két dolog egyébként teljesen összetartozik Lundba.
1: Ez nagyon érdekes. És igazából már itt, amikor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanultál, már akkor megfogalmazódott benned, hogy ezt a két területet szeretnéd művelni, vagy esetleg foglalkoztatott mondjuk a tanári pálya is, hiszen geográfusok választhatnak tanári szakirányt is, hogyha jól tudom.
2: Igen, igen, ez így van. Hát ez, nem tudom, nálam egyáltalán nem így működött, hogy én már 5 éves korom óta tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, hanem ahogy az ember egyelőre általános iskola, gimnázium, egyetem, különböző érik a külső hatások, különböző emberek, akik inspirálják, és aztán ez alakítja az érdeklődési kört. Illetve a tanári pályát nagyon, nagyon szívesen csináltam volna, csak sajnos pont előttem történt egy olyan változtatás a felsőoktatási törvényen, hogy el kellett dönteni az elején, hogy vagy valaki a tisztán geográfus képzést választja, vagy a geográfus tanári képzést, és sajnos nekem már nem volt lehetőségem arra az 1-2 plusz éves ráképzésre, hogy egy elvégzett földrajz alapszak után 1-2 év plusz ráképzéssel egy másik tárgy megtanulásával, nevezett minor tárgy megtanulásával, illetve egy bizonyos pedagógiai kreditek elvégzésével egy tanárdiplomát is kapjak, úgyhogy ez elég hamar kiesett, mert azt tudtam, hogy ha bár élveztem volna a tanítást, hiszen egyébként mindemellett az egyetemi diplomák mellett nekem van egy karate szakedzőim is, és óvodás gyerkőcökkel én foglalkoztam fiatalabb koromban 4-5 évet, karatéra tanítottam őket, de sajnos erre nem volt lehetőségem az egyetemen, hogy esetleg a gimnáziumi tanárság irányába is elmenjek, mivel az elején dönteni kellett.
1: És másodévben, hogyha jól tudom, ugye?
2: Nekünk már az elején, már tehát az nálunk elején, már...
1: Korábban még ugye ez a másodéves...
2: Igen, az volt a...
1: Még erre emlékszem.
2: Az egy jó rendszer volt, ez most egy kicsit belekényszerít az elején, hogy döntsél, és hát utána vannak emberek, ugye, akik meggondolják magukat, és megbánják, és aztán indítják a tanárszakot, de akkor az elejéről. De
1: akkor az elejéről kell kezdeni. Aztán utána jött a mesterképzés, ott is minden teljesen egyértelmű volt. És hogyan kerültél Békés Csabára, hiszen, ha jól tudom, budapesti vagy, bár a Balatonnál születtél.
2: Igen, igen. Hát Békés Csabára a szakdolgozati témavezetőm révén tudtam meg, hogy van itt egy kutatóasszisztensi pozíció, és most a hallgatókat nem mutatnám az ilyen mindenféle, hogyan működnek a különböző kutatási pályázatok háttérbe adminisztrációsan, de a lényeg az, hogy egy kutatási projekt által finanszírozott pozícióra kerültem ide 2 éve, majd múlt év óta már a helyi alföldi tudományos osztálynak vagyok a teljes rangú, teljes munkaidőben itt dolgozó kutatóasszisztense, és már nem csak ezen az egy kifejezett projekten dolgozom, ugye ez a projekt, ezt említetted, ennek a projektnek a címe a mindennapi élettapasztalatok az egyenlőtlen fejlődés tükrébe, ugye ez lefordít, vagy a hallgatók is értsék, ebben az érdekel minket, a kutatókat, hogy a különböző térbeli fejlődési folyamatok, ami ugye tudjuk Magyarországon elég egyenlőtlenül mentek végbe, Budapest vízfej szerepével, vagy például a Nyugat-Dunántúl erőteljes előretörésével, más térségek leszakadásával, az emberek a szocializmus alatt, aztán a rendszerváltás után a mindennapi életükben hogyan élték ezt meg, megélték-e egyáltalán, lehet-e ilyenről beszélni, ott van ez így a mindennapi gondolatiságukba, összekötik ezeket a gondolatokat a nagyobb regionális, vagy akár ilyen szempontból nemzetállamok közötti európai szinten zajló folyamatokkal.
1: Kifejezetten Magyarországon vizsgálódsz, illetve a kutatócsoport, amelyben dolgozom, Magyarországon vizsgálódik, hogy az Európai Unióban is végeztek kutatásokat, vagy esetleg világméretben is gondolkodva megnézitek, hogy az adott földrajzi területekhez milyen társadalmi fejlettség tartozik. És nagyon érdekes az, hogy ebből aztán végül milyen adatokat tudtok kinyerni, és mondjuk az alkalmazott tudományok tekintetében ez hogyan hasznosítható.
2: Igen, tehát ez a projekt, meg a mi érdeklődési körünk az Kelet-Közép-Európa, azon belül is a erőteljes fókusszal Magyarországon, illetve területileg is valójában véletlen jött ki így, de rurális, tehát vidéki térségek, ezek Alföldhöz köthetőek mind, illetve ilyen gentrifikáció, városi rehabilitáción átmenő, régebben gettósodó, szlömösödő, elszegényedő részek, ezek is egyébként alföldi fókuszúak, ez teljesen véletlenül, ahogy mondtam, nem kötődik annyira az intézmény elhelyezkedéséhez, egyszerűen így jött ki a lépés, illetve régi iparterületek és iparvárosokban történik ez a kutatás. És igen, az egyenlőtlen fejlődés, hát talán erről ami a legfontosabb az, hogy a mi értelmezésünkbe, a mi elméleti keretünkbe, ugye az egyenlőtlen fejlődés, ez a kapitalista rendszer velejárója, hiszen bizonyos régiók, ha fejlődnek, azt legtöbb esetben úgy tud megtörténni, hogy ez most ilyen leegyszerűsítve mondva, persze ennél sokkal komplexebb a folyamat, ez más régiók kárára történik, és ami nagyon fontos, hogy a fejlődés az nem egy lineáris vonal, nem egy mindig felfelé tartó grafikon, hanem különböző hullámok, fluktuációk vannak benne, és ez az, ami földrajzos, elméleti, szakmai szemléletünkben nagyon más, mint például a közgazdaságtannak a fejlődés elméletű felfogásába. És számunkra az is nagyon fontos, ugye, hogy ezek mind úgymond globális, nemzetállami, regionális léptéken mérhető folyamatok, de hogy ebből az egyes emberek mit érzékelnek, és ezért van az, hogy mi az úgynevezett ilyen struktúrát, vagy félig struktúrát, mély interjúk, módszertanával igyekszünk emberi történeteket is megvilágítani, és ebből következtetéseket levonni a fejlődés mienségéről, tehát a nagy kép hogyan is alakul.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, akitől megtudhatjuk, milyen pluszt ad a kutatáshoz, ha emberi történeteket jelenítenek meg, illetve milyen környezetterheléseket okoznak a jóléti társadalmat.

0: és még több.
1: Sportrádió. Nagy kép, milyen folyamatokat lehet látni, illetve hát milyen jövőre számíthatunk?
2: Hát ez egyelőre nagyon érdekes, mivel hogy rengeteg olyan benyomást kaptunk itt az elmúlt időszakban az interjúk során, amit nem számítottunk rá, tehát természetesen, mint minden kutatás előtt, ezelőtt is volt egy hipotézis, volt egy statisztikai adatelemzés, ami alapján természetesen nagyon szépen kirajzolódott a sajnos Kelet-Közép-Európában ez a felzárkózás vágyának gondolata, ami nem valósult meg, ugye, amit te is említettél, nem csak Magyarország akar, most már 34 éve lassan felzárkózni a Nyugat-Európához, hanem mindenki más is. Jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a nagyvárosi régióknak sikerül ez, főleg, hogyha kifejezetten ilyen társadalmi-gazdasági mutatókat nézünk, míg azért a többi térség, ezt milyen megyei és kistérségi szinten néztük, azért sajnos továbbra sem valósul meg ez a felzárkózás. Azonban nagyon érdekes, hogy az egyéni történetek szintjén, mert mi azt gondoltuk, hogy majd itt is ki fog jönni, hogy az emberek hogyan tapasztalják meg a körülöttük lévő városi teret, hogy hogyan mesélik el a saját élettörténetüket, hogy majd itt is ki fog jönni ez a meg nem tapasztalt felzárkózás érzete, akár a térhez kapcsolódóan, akár olyan dolgokra számítottuk, hogy a bezzeg Budapesten jobb minden, és valójában az embereknek ez így, ha nem kérdez rá a kutató explicit, amit ugye igyekszünk nem megtenni, mivel nem akarjuk irányítani az interjú alattjainkat, akkor sokkal inkább a mindennapi ügyes bajos dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nagyon érdekes egyéni történeteket hallottunk eddig, amik nem úgy simulnak bele a világba, vagy ebbe a kutatási elképzelésbe, hogy mi gondoltuk, és hogy az volt még ugye a kérdésed, hogy mi várható a jövőben. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt természetesen nem fogom tudni így megválaszolni. Ez...
1: Nyilván ugye nincs üveggömböd, igen. De a tudományos eredményeknek a tükrében.
2: Igen. Hát amit tudunk, vagy amit látunk, az, hogy sajnálatos módon ez a úgymond olló felzárkózás tekintetében itt Magyarország és a úgymond nyugat között, vagy az európai, mi ugye nem pontosabban mondjam, az európai, az EU-s átlaghoz képest ez nem akar záródni, és hát tendenciózusan nem úgy tűnik, hogy ez záródni fog. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, ezek többnyire gazdasági mutatók, és ezért is jó lemenni az egyének szintre, mert azért ennél valójában többről van szó, az emberi mindennapi életben való megelégedettség, vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az ugye nem mérhető egy GDP által.
1: Igen, teljesen egyértelműen. A másik nagyon érdekes terület, amivel foglalkozol, az a klímavédelem, azon belül is ugye a Zero Carbon program, illetve egy ilyen programnak voltál a projektmenedzsere is. Magyarországon egy ember átlagos évi széndioxid kibocsátása 5,7 tonna, míg Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 17 tonna. Ugyanúgy mondjuk az ivóvíz felhasználásánál is óriási különbségeket lehet látni. Egy magyar ember átlagosan naponta 92 liter ivóvizet használ fel, míg egy amerikai 300-350 litert. Ebből aztán felmerül a kérdés, hogy a civilizációs fejlettség és jólét egyenlő-e a nagyobb környezetterheléssel és környezetszennyezéssel.
2: Hát a jelenlegi felfogás arról, hogy mi a civilizációs jólét és a fejlettség, ott igen, ott egyenlő. És ugye nagyon érdekes, hogy mondtad ezeket az adatokat, csak hogy így a kontextusba lehessen helyezni. Tehát valójában még a magyarországi adat is egy olyan adat, amit, hogyha mind a 7 milliárd embernek a Földön csak ennyi lenne a karbon kibocsátása, vagy az ivóvíz felhasználása egy nap, már azzal túl használnánk a Földnek az ellátó képességét. Úgyhogy talán a válasz az az, hogy azok a dolgok, amiket mi gondolunk a világról, vagy ahogy mi éljük az életünket, kicsit azt mondanám, hogy a jólét és hogy a jólétet mi milyen alapjogként kezeljük, amikbe bele se gondolunk, hogy van meleg víz, van áram, van internet, van kenyér a boltba, persze hatalmas egyenlőtlenségek vannak Magyarországon belül is, nem azt állítom, hogy nincsen, de hogy ezek olyan alapok, amik a világ többségének nincsenek meg, és sajnos ezáltal itt olyan környezetterhelésekkel is járnak, ami, hogyha mindenki így élni az életét, ahogy mi mondjuk Magyarországon, akkor ugyanúgy túlhasználnánk a földet. Ennél fejlettebb, vagy nem is feltétlenül azt hiszem, hogy fejlettebb, gazdagabb országokban, meg rengeteg esetben még rosszabb a helyzet. Ez is nyilvánvaló.
1: Mennyire látsz változást a tendenciákban? Például az 50-es évek Amerikájában a háziasszonyokat olyan reklámokkal buzdították a minél nagyobb fogyasztásra, meg arra, hogy ne mosogassanak, hogy egyszerűen vegyenek eldobható tányérokat. Ugye ezeknek a elkészítése, ugye az ipari nagytermelés, az rendkívül sok széndioxid kibocsátással jár. Tehát mondjuk ebben a vonatkozásban milyen pozitív tendenciákat látni így a világban? Mi a tapasztalatod?
2: Hát, vannak ugye pozitív változások mindenképp, most néha aprónak tűnnek, de amúgy jelentősek. Most két példa jutott eszembe, az egyik, ami egy Európai Uniós törvényhozási direktíva irányzat, hogy a műanyag, egyszer használatos műanyag tárgyak betiltása, gyártásának betiltása, ezért van egyre több papírszívószál, egyre több faevőeszköz. Természetesen a legjobb az, hogyha ezeket se használnánk, mert ezek ugyanúgy eldobhatóak, de legalább egy jobb anyagból, mint a műanyag. Illetve egy másik példa, hogy megkeresett minket az egyik vezető magyarországi szupermarketlánc, és ők arra voltak kíváncsiak, hogy a műanyag zacskóik, az egyszer használatos műanyag zacskóiknak mekkora a környezetterhelése, és hogy ez hogyan alakul. Mi erre elvégeztünk egy számítást, együtt dolgoztunk velük, és akkor ők kitaláltak egy olyan megoldást, ami kevésbé környezetterhelő, leálltak az egyszer használatos műanyag zacskók használatával. Jól tudom, mostanra már minden magyarországi áruházukban, tehát hogy már nem találunk ennél a szupermarket láncnál műanyag zacskót. Kis lépés, de lépés.
1: Igen, tehát kis lépésben, de mégis van valamiféle haladás. Mennyire elegendő ez a tempó, mert hogy 2050-re az Európai Unió célként tűzte ki a karbonsemlegességet, vagyis ugye annak a folyamatnak az elérését, amikor az emberek, az ipar által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik azzal a mennyiséggel, ami meg is kötődik, tehát gyakorlatilag nem termel az emberiség plusz széndioxidot a légkörbe.
2: Hogy mennyire elegek ezek a lépések, erről nincsen tudományos konszenzus. Én személy szerint azt mondanám, hogy ez még mindig túlságosan lassú folyamat, és egészen addig, amíg mi itt Magyarországon, vagy mi itt Európában nem érezzük a bőrünkön a klímaváltozás hatásait, bár hozzáteszem, lassan kezdjük érezni a különböző idei nyári árvizek, Magyarországon, főleg az Alföldön a szárazságok esetében, de amíg ez nem tudatosul bennünk igazán, hogy ezek ugyanazok a félelmetes folyamatok, amik jéghegyeket szakítanak szét, vagy akár szökőárakat okoznak máshol, vagy hatalmas földrengéseket, addig mindig nehezebb mindenkit elszánt lépésekre bírni, illetve még az egy nagyon trükkös dolog ebbe a karbonsemlegességbe, hogy ugye többfajtaképpen lehet karbonsemlegesnek lenni, ugye az egyik, amit most el is mondtál, hogy a kibocsátás és a megkötött széndioxid mennyiség. Egyébként itt természetesen csak, hogy a hallgatók értsék, nem csak magáról a széndioxidról beszélünk, hanem ez egy egyenérték, minden üvegházhatású gáz kibocsátását ebbe a széndioxid egyenértékbe számolnak el.
1: A földet.
2: Igen, azok az üvegházhatású gázok, és akkor ezért beszélünk itt széndioxidról, de nem csak a széndioxiddal van probléma, csak itt közbe akartam szúrni. Szóval vissza a gondolatmenethez, hogy ugye a legjobb az lenne, hogyha a kibocsátások meg se történnének.
0: Miért hibás a széndioxid kibocsátást szabályozó nemzetközi rendszer? Hogyan keltenek hamis környezettudatosságot a légitársaságok? El kell-e búcsúznunk a marhahústól? Megtudhatják a Kronstein Bálint geográfussal készült beszélgetésünkről.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez egy kicsit veszélyes, hogy az Európai Unió, Európa, egyébként Magyarország is, meg az egész világ sajnos afelé dolgozik, hogy ez a kibocsájtunk, de megkötünk, illetve utána egyébként erre ráépült egy egész gazdasági rendszer, hogy a Magyarország, ha épp kevesebbet bocsájt ki, akkor el tudja adni a kibocsájtási extra értékeit, igen, rátáját, amit nem használt föl Kínának, Japánnak, vagy igazából bárkinek a világon. És ez nem feltétlen egy jó dolog, mert szintén nem arra ösztönöz, hogy abszolút értékbe csökkentsük, hanem abba, hogy ezt is beépítsük a gazdasági folyamatba. Tehát én ilyen szempontból kutatóként nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy az lenne a fontos, hogy az életmódunkon, a felfogáson, ahogy a világhoz állunk, változtassunk, és ne pedig az, hogy ugyanazokkal a hibás eszközökkel, például itt ez most egy kapitalista piacgazdasági adok-veszek eszköz, próbáljuk megoldani azt a problémát, amit ugyanezek a gazdasági növekedésbe, kapitalizmusba vetett hitbéli elemek hoztak létre, igen.
3: Nagyon érdekes. Ugyanakkor viszont az egyszeri ember számára felmerül ugye az is, hogy hát rendben azt mondják, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, csökkentse a széndioxid és üvegházhatású gázkibocsátását, ugye erre már egészen vad teóriák is vannak, hogy mondjuk együnk csótánypaprikást marhapörkölt helyett, hiszen ugye a szarvasmarha tenyésztés az egyik olyan ágazat a világban, ami irdatlan mennyiségű széndioxidot juttat a légkörbe, meg metánt, rengeteget tesz a felmelegedésért. Ugyanakkor felteheti mondjuk az egyszeri ember azt a kérdést, hogy mi haszna van annak, hogyha ő odafigyel a karbonlábnyomára, akkor, amikor 6 Titanic méretű luxus óceánjárók, akkor a dízelmotorokkal, mint egy 4 emeletes panelház, szennyezik elképesztő módon a környezetet, vagy ugye Kínában, ahogy említetted is, ennek a széndioxid kibocsátási rátának, vagy üvegházhatású gáz kibocsátási rátának a fel nem használt részét eladja mondjuk Magyarország Kínának, és akkor ebben az esetben Kínában pedig ugye okádják a káros környezetszennyező gázokat a különböző ipari létesítmények. Tehát, hogy igazából mi az az igazi ösztönző erő, amivel mondjuk én, mint állampolgár, azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó, mi az etikus, de hogy ezen külső tényezők ellenére mivel lehet mondjuk engem rábírni arra, hogy karbonsemleges legyek, vagy ebbe az irányba mozdulja?
2: Hát valójában itt, amit te is említesz, és csak egyetérteni tudok, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi gondolkodás arról, hogy Európa hogyan legyen zöld, vagy Magyarország hogyan legyen zöld, rátolja az egyszeri fogyasztóra a felelősséget. Erre egyébként vannak is különböző tudományos teóriák, és hogy hogyan ébreszt lényegében szabályozás bűntudatot bennünk, és milyen miatt a bűntudat miatt próbáljuk megoldani a problémákat. Tehát erre egy klasszikus, nagyon jó példa a repülőgép társaságok. Ugye a repülés is az egyik legjobban szennyező tényező, akik ugye ahelyett, hogy ők próbálnának meg zöldebbek lenni, azt mondják, hogy ha a repülőjegyet fölött még x ezer forintot kifizetsz nekünk, akkor karbonsemleges volt az utad. Ez ugye megint egy olyan logika, ami a fogyasztót hibáztatja. És valójában jelen pillanatban én nem látok Magyarországon, de egyébként Svédországban sem feltétlenül elég jó ösztönzőket arra, hogy ahogy te mondtad, az egyszeri ember miért akarna karbonsemleges lenni, és ennek valójában azon a téren, amin én kutatok, meg ahogy én ez az egész klímaváltozáshoz hozzányúlok, elméleti szempontból klímaváltozás megoldásának, nem egyből a klímaváltozás megoldásának kéne lennie, hanem először az emberek alapvető szükségleteinek megoldására kell koncentrálni, úgymond egy ilyen általános alapszintű jólétet kell megteremteni, és utána lehet, amikor tényleg az embernek nem azon kell gondolkodni, hogy holnap hogy veszem meg a párizsit a boltban, hanem tudom, hogy van egy munkahelyem, van fedél a fejem fölött, van étel az asztalon, akkor lehet azon gondolkodni majd. És ettől sajnos nagyon messze vagyunk, itt a két téma össze is ér, és ez egy nagyon trükkös dolog, mert mert amíg tényleg arról szól, hogy van ez a klímaváltozás valahol nagyon messze, és nem érezzük, viszont a mindennapi probléma az, hogy infláció van, hogy drágulnak az élelmiszerárak, stb. Energiárak mind ismerjük, addig nehéz lesz az embereket rábírni arra, hogy és egyébként rakjunk már fel egy napelemet a családi ház tetejére, meg hát nem is mindenki él természetesen családi házba. Szóval azt mondanám, hogy ez egy vékony cérna, amin egyensúlyozni kell, és úgy érzem, hogy a legtöbb döntéshozó, legtöbb állam jelen pillanatban erre kevés hangsúlyt fektet. Nagyon hibázik az, hogy nagyon kevés helyen próbálják meg úgymond ezt egy ilyen általánosabb társadalmi jólét irányába elvinni, és ami még nagyon fontos itt záró gondolatként, hogy a jólét, társadalmi jólét, ugye ezt már említettem, hogy elég elhibázott gondolkodásunk van, tehát sajnos mindenki azt gondolja, hogy majd sportautót fogunk vezetni, és minden nap sztéket enni, de ez valójában a túlzás. Tehát ez az elhibázott gondolat, hogy ez a cél, persze tudom, hogy nem mindenkinek, de nagyon sok embernek, és inkább tényleg a körülöttünk lévő emberi kapcsolatok, az, hogy a mindennapi élet alapvető szükségletei meg legyenek, erre kéne koncentrálni, nem arra, hogy még egyel több luxus karórám legyen.
3: Több mint 8 milliárd ember lakik a Földön. Tavaly november 15-én megszületett a 8 milliárdodik ember. Tehát ilyen elképesztően nagy populációval és egy hát ilyen kis eltartó képességű, ám fantasztikus bolygóval hogyan lehet azt kivitelezni? Vannak-e erre modellek, hogy gyakorlatilag mondjuk életben maradjon az emberiség, és hogy meg lehet-e azt oldani, hogy még egy viszonylagos jólét is kialakulhasson a Földön, ne ennyire szegregáltan, ennyire elszigetelten. Tehát erre mondjuk a tudománynak vannak esetleg javaslatai.
2: Igen, hát erre az egy viszonylag elfogadott tény, egyetértés van benne, hogy a mai technológiánkkal van elég élelmiszer a világon, lehet elég élelmiszer termelni. Persze fognak kelleni átállások, mindenkinek hozzá kell majd szokni, hogy nem lehet minden nap borjúpörköltet edni, hogy meg kell próbálni átállni növényi alapú étrendekre, vagy erőteljesebben például a vegetarianizmus irányába elvinni az étkezést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a húsipar, tejtermékek, minden megszűnik. Ez kicsit így mindig ki van élezve, ez természetesen politikai eszközök, hogy akkor lehet mindenkire, egymás politikai ellenfeleire dobálni a sárt, hogy ezek azt akarják. Hát tudomány legnagyobb ellensége talán ilyen szempontból
3: politikai szándék.
2: Igen, sajnos. Más szempontból meg jó, ha van, mert tudja segíteni is a tudomány által megszületett eredményeknek a hasznosítását. De hogy az élelmiszer probléma megoldható, a víz probléma megoldható, itt a kérdés tényleg azon van, hogy azon hogy fogunk átlépni, hogy egyrészt nemzetállami keretek, másrészt kontinensi keretek, és azt, hogy fogjuk megoldani azt a gondolatiságot, és ez nagyon hiányzik, hogy annak a 8 milliárd embernek, és lehet, hogy most a hallgatók közül is sokan nem fognak egyetérteni, de nekem itt Magyarországon nincs több jogom az élethez, mint bárki másnak a 8 milliárdból bárhol máshol. Sajnos ez hiányzik, és ez az, amit nem is a tudománynak kellene, hogy legyen egy megoldása erre, mert ezek lényegében állami szintű politikai döntések, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen segítséget tudunk adni, illetve hogyan tudjuk az erőforrásainkat hasznosítani, és sajnos egész Európában, és ennek mi is része vagyunk Magyarországon. Persze könnyű azt mondani, hogy mi egy kicsit kevésbé, és még azt is mondom, hogy akár egyet is tudnék érteni vele, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk a része, de azért azt látni kell, hogy Európa erőteljesen arra épül, hogy itt nagyon sok erőforrást, olyan erőforrást, ami nem itt Európában van, mi meg tudunk szerezni a világ más tájairól. Jó esetben megvesszük, nagyon sok esetben
3: gyarmatosítottunk.
2: Igen, és jelen pillanatban még azért ennek elég erős kihatásai vannak, és igazából ezt a fajta gondolkodást kell egy kicsit megfordítani, de erre pedig, és itt jönnék vissza, hogy nem látszik az, hogy egyelőre van hatalmas politikai igény, és ebben meg tényleg az átlag ember tud segíteni a különböző saját politikai demokratikus eszközeivel, hogy változtasson. Átlag emberek itt mi, Németországban, Franciaországban, Európa szerte, nem Európa szerte. Meglátjuk, hogy mennyi embernek fog ez szöget ütni a fejébe.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, amiből megtudhatják, mit tehetünk mi magunk, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátásunkat és vele a karbonlábnyomunkat. Illetve az is kiderül, hol a hiba az elektromobilitásra való átállásban.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Örömteli, hogy kedvező alternatívát fel lehet vonultatni, de ezen a gyarmati mentalitáson, ami ugye a gazdagabb országokat, illetve a nagy tőkéseket jellemzi, hát ezen változtatni kellene.
3: Igen, és ami viszont még talán fontos és jó kiegészítés, hogy így, ha már tudományos ismeretterjesztő beszélgetésen van szó, hogy nem kell ölbetett kézzel ülni és várni, hogy a problémák megoldódjanak, hanem ilyen nagyon egyszerű eszközökkel akár a hallgatók is hozzá tudnak tenni, tehát próbáljunk meg többet ráülni, ha van biciklire, vagy sétálni. Én is most itt a belvárosba sétáltam Békés Csabán, és olyan szép város Békés Csaba, közlekedést, az autót visszafogni, hogyha már mindenképp valami járműre ülünk, akkor az valami tömegközlekedés legyen. Az étkezésben is a húsfogyasztást egy picit visszafogni. Senki nem várja senkitől, hogy csótányt tegyen, de a kevesebb hús az már hatalmasat tud segíteni. És ilyen apró mindennapi élet, ezt egyébként az interneten rengeteg ilyen praktikát lehet találni, ha elmegyünk vásárolni, akkor ne vegyük meg a 20. műanyag zacskót. Tudom, hogy mindenkinek van egy zacskós zacskója, vagy egy zacskós fiókja valahol a konyhába, de próbáljunk meg onnan kivenni egyet és visszamenni, és ilyen is hasonló dolgok. És általában a fogyasztást pedig szerintem úgy lehet egy kicsit csökkenteni, hogy tényleg az ember elgondolkodik, hogy tényleg szükségem van-e arra az adott tárgyra, ruhadarabra, ékszerre, mit tudom én mire, vagy csak azért csinálom, mert láttam itt, ott, amott a tévében, a híradóban, a filmekben, hogy ennek meg annak is van ez, és akkor nekem is szükségem van rá, és egy kicsit mindig egy ilyen önvizsgálatnak alá vetni magunkat szerintem érdemes, és szerintem ettől nem fogjuk rosszabbul magunkat érezni, sőt, egy kicsit talán
2: jobban is, arra, hogy racionalizáltuk a fogyasztásunkat.
3: És igen, és hogy nem azon
2: valamit.
3: És hogy nem azon stresszelünk, hogy akkor most még a fizetésből ezt a harmadik okostelefont is vegyük meg, és most ez egy túlzó példa, de
2: beértjük, hogy mire gondoltál.
3: Igen.
2: Említetted Svédországot, hogy ott sem látsz azért olyan nagyon pozitív példákat. A széndioxid kibocsátás, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. Ott viszont nagyon intenzív az elektromobilizáció, tehát talán már több elektromos autó közlekedik a svéd utakon, mint hagyományos belső égésű motorral szerelt. Mi a véleményed erről, illetve mint kutatóként mit gondolsz az elektromos közlekedés fejlesztéséről? Jó iránynak tűnik ez?
3: Hát az ugye egy tény, hogy közlekedésre szükségünk lesz, a lovakra nem fogunk visszállni, meg a vitorláshajóra. A fosszilis tüzelőanyagok, tehát a benzin, dízel, ezek a úgymond most akár jelen pillanatban tradicionális gázolajak, a széntüzelés, ezek nem megoldások. Ilyen szempontból az elektromobilitás egy szükséges lépés. Ismét a probléma itt azzal van, ahogy ezt a lépést megtesszük. És Svédország valóban az egyik vezető ebbe elektromobilitásba, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye ebben nagyon érdekes párhuzam van Magyarország és Svédország között, mert ugye mi is igyekszünk zárkózni a lassan már Citoxónak számító akkumulátorgyárak ide vonzásával. De összességében én azt mondanám, hogy sajnos ez az átmenet kutatóként, és egyébként ez az egyik fő kutatási témája a doktori kutatásomnak, ismét nem egy jó irány, mert ismét nagyon egyéni mobilitás, az autó, mint egy egyéni alapjog, és itt biztos sokak fejébe megfordult, hogy akkor majd jön a biciklis propaganda, ami Budapesten szítja mostanában a kedélyeket, de azt sajnos tudományosan vitathatatlan, hogy az elektromos autózás nem csak azért, mert egyenlőre ez egy nagyon módosabb társadalmi rétegeknek megfizethető csak, hanem azért is, mert önmagában az elektromos autók összerakása ugyanúgy elég környezettennyező, mint hogy a nem elektromos autóké, illetve ugye elektromossággal megy, de amíg mondjuk Magyarországon például a paksi atomerőmű mellett, ami ez is egy tudományos viták vannak róla, de mondjuk azt, hogy egy zöldebb energia, azért a nagy többség az még mindig hőerőművek, széntüzelésű erőművek Paks mellett, tehát itt például mi ugyanúgy egy nem megújuló energiaforrást használnánk abba az autónkba, és ezért ez egy nagyon, nagyon trükkös dolog ezt átlátni. Valójában az lenne a jó, de sajnos nem erre megyünk, hogyha inkább a közösségközlekedésre, buszokra, akár sokkal inkább

0: nem szabadna, és ez megint azt mondom, hogy ez sajnos megint Európa szerte hibázunk, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a nyugat, vagy csak a kelet, vagy csak a kínaiak, vagy csak az amerikaiak, hanem ezt megint azt kell mondani, hogy ez mi emberiség, sajnos ezt megint rosszul csináljuk, és hát, hogy mit lehet ezzel tenni, minél többször felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy próbáljunk meg
1: helyes irányba tovább menni. Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és további sikeres kutatást kívánok, illetve mielőbbi tudományos fokozatszerzést.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajz kutatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a kánikula idején az esti 18 és 21 óra közötti csúcsidőszakban mérsékeljék az áramfogyasztást a biztonságos és zavartalan villamos energiaellátás érdekében. A tárcavezető szerint ebben a 3 órában érdemes csökkenteni a légkondicionálók használatát, valamint 21 óra utánra halasztani az elektromos eszközök töltését és a nagyobb háztartási gépek működtetését. A korlátozás azért is fontos, mert a Mavir jelzése szerint a napokban megdőlhet a tavalyi 6766 megawattos nyári áramfogyasztási rekord, a hálózat biztonság növelése és az okos mérők telepítésére pedig a kormány már egy több mint 100 milliárdos energetikai fejlesztési csomagot is elfogadott. Újabb szakaszába lépett a Tisza kormány államigazgatási átalakítása, miután a magyar közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén. A gyakorlatilag valamennyi tárcát érintő átfogó vezetői csere mellett 7 új főispán is kinevezést kapott, akik a napokban átveszik a vármegyei kormányhivatalok vezetését, továbbá megszűnt a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása is. Június-július fordulóján több fontos adózási határidőre és új szabályra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Június 30-áig kérhetik a magánszemélyek a gépjármű adó 5 havi pótlékmentes részletfizetését a NAV mobil applikáción keresztül, amely határidő jogvesztő. Szintén június 30-áig kell a nagyvállalatoknak benyújtaniuk a globális minimumadó bevallását, amelynek elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat, július 1-től pedig új uniós vámszabály lép életbe, amely szerint az Európai Unión kívülről rendelt 150 euró alatti kis csomagok termékkategóriái után 3 eurós vámot kell fizetni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Startrádió.
4: Elmúlt már bizony 6 óra is, úgyhogy együtt kezdhetjük ismételten a napot. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok, ez a Startrádió sok zenével és most még többel. Bizony-bizony a munkahét második napjára, a kedre hangolva. Hasznos információk ebben az órában is, és például mindjárt a névnaposokat is köszöntjük.

0: reggeli Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel, június 30-a van. Köszöntjük a Pálókat, ők a mai nap névnaposai. Rajtuk kívül még az Emíliák, a Bácsok és a Ditták is ünnepelhetnek ma.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
6: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
7: A nagy álmom Portugália lenne.
8: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
6: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
9: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
10: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
5: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
6: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
11: Build your dreams, építsd az álmaidat.
5: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
6: Amin jár.
5: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
7: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Üreged, június 30-án is a Start Rádiót hallgatja. Nézzük a nap születésnaposait. 66-ban ezen a napon született Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú boxvilágbajnok. Ezen a napon született Hontbagonyi Nyári Albert, a márciusi ifjak egyike, történész, levéltáros. És ezen a napon született Szép Ernő költő, író, újságíró is.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggel is tart. Music Latte. Finoman ébreszt.

0: reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Ma sok zenét, és most még többet játszunk. Itt vagyunk bizonyám a hét második munkanapján, ami általában egy picit döcögősen akar beindulni, de ha egyszer beindul, akkor aztán nincs megállás. Úgyhogy a következő órára is szedem össze szépen sorjában a hasznosabbnál hasznosabb információkat, érdekességeket, úgyhogy mindenképp érdemes Csabán a Startot hallgatni. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük a mai napot is.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió.

mondanék egy pár szót. Figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kongóban már több mint 1000 ebola fertőzést és 260 halálos áldozatot regisztráltak, és a vírus megjelent Franciaországban is. Rusvai Miklós virológus szerint Magyarországra nem a francia esetből, hanem a Közép-Afrikából hazatérő fertőzött misszionáriusok vagy egészségügyi dolgozók révén kerülhet be a betegség. A repülőgépeken való terjedéstől nem kell tartani, mert a rövid lappangási idő miatt a fertőzés gyorsan kiderül, a betegek pedig szigorú izolációban utazhattak haza a jobb európai túlélési esélyek miatt. A kezdetben magas lázzal járó ebola ellen a most terjedő bundibogyó törzs esetében még nincs forgalomban vakcina, így csak tüneti kezelést tudnak alkalmazni. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az új szabályozás értelmében a piaci folyamatok határozzák meg az üzemanyagárakat, azonban a tárcavezető beavatkozási jogköre megmarad a rendkívüli piaci helyzetek kezelésére. Rendkívül aggasztónak tartja a székelyföldi medvehelyzetet bíró Barna Botond Hargita megye önkormányzati elnöke, aki európai szintű fellépés sürgetve levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A térségben idén már 148 alkalommal riasztották a lakosságot településekre, sőt városi utcákra bemerészkedő nagyragadozók miatt, április óta pedig az incidensek száma eléri a napi átlag 3-at. A tanácselnök hangsúlyozta, hogy a biodiverzitás megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az emberi élet védelmére, a kialakult krízis kezelése ugyanis már meghaladja a helyi és a romániai országos hatóságok jelenlegi eszköztárát. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulóján. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdő csapatban kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a mentális erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Ma is sok zenét és most még többet játszunk. Rengeteg hasznos információval, nem sokára nézzük a mai nap történelmi évfordulóit, és persze ezek mellett itt vannak az igazán jó dalok is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
3: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
2: További akcióink érdeklődjön üzletünkben.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Te mit csinálsz hétvégén?
8: Térkövet nézek.
7: Aha. És hol?
8: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk.
9: És nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
10: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
11: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zöldön.
12: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Metlényi Autónál.
15: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
16: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Live.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóival. Kevés gomolyfelhő és sok napsütés várható. Zápor előfordulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Hát itt a Start Rádió. Képzelje, Dani Röll lett a Red Bull Salzburg vezetőedzője, miután a klubot a magyar válogatott Redzic Damir is erősíti. A Nemzeti Sport szerint a 37 éves német szakember a májusban menesztett Daniel Beichlertet követi, akinek a csapat bajnoki bronzérme miatt kellett távozni.
1: Reggeli Start News.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
8: Start Rádió.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.

0: Tart Rádió, jó reggelt kívánok! Június 30-a van, a Magyar Szabadság napja. Ezt 1991 óta tartjuk. Ezen a napon van amúgy Szent Pál napja, a keresztény vértanúk emléknapja is. És 1908-ban ezen a napon tisztázatlan eredetű tűzgolyó robbant fel a közép-szibériai régióban, amit azóta Tunguz Meteor néven említenek.
1: Reggel is tart! Music Latte! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Tart Rádió!

És még többet játszunk a hét második munkanapjára hangolódva. Bízom benne azért, hogy akinek van lehetősége, az próbál pihizni, lazítani egy kicsit, de persze tudom én, hogy kell a megfelelő löket és a kitartás a munkához. Ehhez hozom én a jó zenéket majd 8 és 9 óra között is.

0: És még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Két európai nagyágyú és az utolsó ázsiai csapat is búcsúzott a labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került, ugyan de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt, és a 8-5 döntőben folytathatja. Sano Kaiushi a 29. percben szerzett vezetést az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játék rész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépő Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést a világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a 8-at döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az elefánt csontport Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Németországot. Julio Enkisz hozzá első játékrész hajrájában született fejes góljára a második felvonás elején. Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak az egész meccsen meddő mezőnyfölényben, fordítani nem sikerült, így a VB első hosszabbítása 14-es párbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak 6 körben, a németek 3-11-est is elhibáztak. A négyszeres világbajnok Németország két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakasz túlélte, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak, mint legutóbb. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte Hollandiát. A hollandok a 72. percben Gakpo révén szereztek vezetést, de a futballtörténelem egyetlen VB elődöntős afrikai együttese Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában, majd a ráadásban nem született gól, így jöhetett a büntető párbaj. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárdasorozatban negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban. Azóta Hollandia 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben 4, 2022-ben pedig a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentinával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik majd.
2: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt, 8 óra elmúlt, itt vagyunk, ez a Start Rádió, sok zenével, és persze most még többel, kitartást a dolgozóknak. Ha nem kell dolgozni, akkor is azért érdemes hangosítani a rádiót, hiszen ezek a zenék mindenkinek löketet adnak, Csabán.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
5: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
4: További akcióink érdeklődjön üzletünkben.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
10: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
13: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
14: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
15: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
16: Internetix.
15: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
16: Internetix.
15: Díjmentes bekötés.
16: Internetix.
15: Legmodernebb optikai hálózat.
16: Internetix.
15: Megbízható, elérhető, korlátlan.
16: Internetix.
15: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
16: Internetix.
15: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottam.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Itt vannak a meleg nyári hónapok, sokkal nehezebben emésztjük meg ilyenkor a zsíros nehéz ételeket, mint például a rántott húst vagy a pörköltet. Helyette válasszunk könnyű fehérje forrásokat, mint a grillezett csirke mellett, a halat, a tojást vagy a hüvelyeseket. A párolás, grillezés vagy a hidegtálként tálalt fehérjék nem terhelik meg annyira a gyomrot, viszont hosszabb ideig biztosítanak tehetségérzetet.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: reggeli start. Musiclatte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Itt a Start Rádió, sok zenével és persze most még többel. Nem mindegy, hogy a nyári kánikulák alkalmával mit eszünk. Bizonyos fűszerek és ételek természetes módon hűsítik a testet, ilyen a menta, a citromfű, a koriander, az uborka, a joghurt vagy a zöld tea. Készíthetünk hűsítő leveseket is, például gázpácsót, hideg paradicsomos zöldséglevest, ami frissítő, tápanyagokban gazdag és könnyen emészthető. Ezek az ételek segítenek egy picikét kiegyensúlyozódni.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.

0: Rádió.
1: Itt a Start Rádió. Sok zenét, és most még többet játszunk. Pillanatok kérdése, és 9 óra lesz. Ami azt jelenti, hogy én ugyan búcsúzom, de természetesen a móka attól nem ér véget, hiszen egész nap itt maradunk, és hozzuk a jó zenéket, a hasznos információkat kollégáimmal közösen, én pedig holnap reggel 6 órától ismételten várom.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megvan Pep Guardiola utódja a Manchester City-nél, olasz szakember tér vissza a klubhoz Enzo Maresca személyében. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Enzo Maresca lett a Manchester City csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Az együttes honlapján hétfő délután megjelent közleményben kiemelték, Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. A Manchester City olyan klub, amelyet nagyon jól ismerek, nagyszerű lehetőség számomra, hogy ezt a csapatot irányíthatom, nyilatkozta az olasz tréner. Hozzátette, miután a harmadik időszakát kezdi meg a klubnál, tisztában van a City-nél támasztott követelményekkel és elvárásokkal. A klub vezérigazgatója, Ferran Soriano, Enzo Maresca kinevezéséről hozzátette, ismerik a tréner személyiségét, valamint a futballról alkotott elképzeléseit, az edzőjelöltjei között előkelő helyen szerepelt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
10: Start Rádió.
0: És még több.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
4: Startrádió. Startrádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión indul a Napilaz, a következő két órában együtt rádiózhatunk a mikrofonnál. Bürgés Dávid, sok jó zenét hoztam mára is, indul is a műsor.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Két európai nagyágyú és az utolsó ázsiai csapat is búcsúzott a labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt, és a 8-5 döntőben folytathatja. Sano Kaiyoshi a 29. percben szerzett vezetést az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játék rész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépő Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést a világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a 8-ad döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az Elefánt csontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Németországot. Julio Enciso az első játék rész hajrájában született fejes góljára a második felvonás elején. Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak, az egész meccsen meddő mezőnyfölényben fordítani nem sikerült, így a VB első hosszabbítása 14-es párbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak 6 körben, a németek 3-11-est is elhibáztak. A négyszeres világbajnok Németország két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakasz túlélte, de a létszám bővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak, mint legutóbb. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte Hollandiát. A hollandok a 72. percben Gakpo révén szereztek vezetést, de a futballtörténelem egyetlen VB elődöntős afrikai együttese Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában, majd a ráadásban nem született gól, így jöhetett a büntető párbaj. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretne Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárdasorozatban negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban. Azóta Hollandia 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben 4, 2022-ben pedig a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentinával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik majd.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
2: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
3: További akcióink érdeklődjön üzletünkben.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc autómárkáit az elektromos és hibrid szakértő Neszlényi Autónál.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.
9: Sok a

0: zene és még több a Start Rádión a napi loza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 1870 napján például Ada Keplei megszerezte diplomáját. Ő volt az első nő ezzel, aki jogi diplomát kapott. 1884-es évforduló, a mai napon pedig, hogy megszületett Szép Ernő, költő, író, újságíró, színpadi szerző, illetve a Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató Lajta László is a mai nap szülöttje. 1892-ből származik ez a gondolat.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
7: Start Rádió.
0: És még több.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Ebben az órában is együtt lehetünk meg annyi jó zenével, és a következő 60 percben a délelőtt utolsó órájában is együtt lehetünk hűsítő zeneinkkel. A mai névnaposok a Pálok és az Emíliák, nekik nagyon boldog névnapot, Isten öltessen mindenkit, és rádiózzunk együtt a folytatásban is meg annyi jó dallal. Nyári

0: Arc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem. És még több.
3: Tart rá.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Két európai nagyágyú és az utolsó ázsiai csapat is búcsúzott a labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt, és a 8-5 döntőben folytathatja. Sanokaiushi a 29. percben szerzett vezetést az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játék rész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépő Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést a világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a 8-ad döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Németországot. Julián Kisso az első játékrész hajrájában született fejes góljára a második felvonás elején. Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak az egész meccsen meddő mezőnyfölényben, fordítani nem sikerült, így a VB első hosszabbítása 14-es párbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak 6 körben, a németek 3-11-est is elhibáztak. A négyszeres világbajnok Németország két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakasz túlélte, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak, mint legutóbb. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte Hollandiát. A hollandok a 72. percben Gakpo révén szereztek vezetést, de a futballtörténelem egyetlen VB elődöntős afrikai együttese Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában, majd a ráadásban nem született gól, így jöhetett a büntető párbaj. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretne Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárdasorozatban negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban. Azóta Hollandia 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben 4, 2022-ben pedig a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentinával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napi laza. Már a számos vizsgálat igazolta, hogy a koffein fogyasztás önmagában nem növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Ez a tévhit talán azért tarthatta magát ilyen sokáig, mert a sok kávét fogyasztó között az átlagnál több a dohányos, aki fizikailag inaktív, stresszes életet él. Magas só vagy telített zsírsav tartalmú ételeket eszik, illetve túlzott mértékben teszi ugyanezt, ugyanis ezek mindegyike hozzájárulhat a vérnyomás jelentősebb fokozódásához, különösen ha ahhoz még nagyobb mennyiségű koffein fogyasztás is társul. Optimális vérnyomásunk fenntartása érdekében fontos tehát ezen tényezők mérséklése is a mindennapokban. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nem, sokat
0: nem.
9: Még több.
0: Start Rádió.

és még több a Start Rádión a napi lazasszól. A műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is az elmúlt két órában. További szép napot és jó időtöltést kívánok, és jó rádiózást!

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szere?
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 30-a kedd déli 12 óra van. Ügyfélfogadási szünet lesz a Békéscsabai hivatalban július 1-én. Kétnapos városi ünnep várja a csabaiakat július 1. hétvégén. Több rendőri intézkedésre is szükség volt a hétvégén a megyében. Elkészült a Tótkomlósi Művölődési Ház energetikai korszerűsítése. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai önkormányzat arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselők napja miatt 2026. július 1-én szerdán zárva tart a polgármesteri hivatal. A közleményben azt írják, hogy a munkaszüneti napot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény paragrafusa, valamint az önkormányzat vonatkozó rendelete is rögzíti. Ennek megfelelően ezen a napon a hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, így személyes ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Július 4-én és 5-én ünnepi programokkal várják a békéscsabaiakat a Szent István téren, ahol a város névnapját két napon át ingyenes rendezvénysorozattal ünnepelhetik. A szervezők zenével, gyerekprogramokkal, bűvészműsorokkal, kolbászkóstolóval és közösségi hangulattal készülnek. Szombaton délután hagyományőrző játszótérrel indul a program a Népművészeti Egyesület közreműködésével, de a Drumsters Dobshow felvonulása hozza meg a fesztivál hangulatot a korzótérről. A látogatók, ahogy azt már megszokhatták, Csaba szeretet is kapnak a téren. Este Döge Csaba és Szilágyi Attila gyerekműsora, kolbászkóstoló, Grünwald Norbert bűvész produkciója és a Menthol Hungária Show gondoskodik a szórakozásról. Vasárnap a Szélműves Zenekar menet muzsikája indítja a napot az Andrássy úton, majd a fővárosi Nagy Cirkusz interaktív gyermekprogramja várja a családokat a Városháza előtt. A téren Szappanos Ádám bűvész is fellép, később pedig a Kolbász Klub Egyesület közreműködésével érkezik, a kolbász újra töltve morzsa parti. Az ünnepi hétvégét a Jókai Színház Musical Show-ja zárja a Csaba Kártya nagy színpadon. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy aki a kulacsot szeretne nyerni, vagy sört kóstolna, mindenképp vigye magával a Csaba kártyáját. Az elmúlt napokban több esetben is intézkedniük kellett a Békés megyei rendőröknek. A Békéscsabai rendőrkapitányság munkatársai június 26-án elfogtak és előállítottak egy 25 éves pusztaföldvári férfit, akit lopás miatt köröztek. A férfit gyanúsítottként ki is hallgatták. Mezőberény külterületén egy állattartó telepen 27-én késő este két férfi birkát próbált meg ellopni. Tetten érték őket, egyiküket sikerült feltartóztatni. A 24 éves férfi a rendőröknek elmondta, hogy társával korábban is jártak ott, és akkor állatokat is elvittek. A békési rendőrfőkapitányság büntetett.

büntető eljárást indított, a 18 éves társát még keresik. Békés Csabán a Szemere utcában 27-én éjjel egy segédmotorkerékpáros letért az útról, neki ütközött egy villanyoszlopnak, majd az árokba esett. A férfi, aki a gyanú szerint ittasan vezetett, súlyos sérüléseket szenvedett. A hétvége mindkét napján történt intézkedés ittas járművezetés miatt is. 27-én délelőtt Gyomaendrődön a Madács utcában egy kis teherautó vezetőjénél, másnap reggel pedig Szeghalmon a Széchenyi utcában egy személyautó sofőrénél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. A rendőrök mindkét férfi vezetői engedélyét elvették és büntető feljelentést tettek ellenük.

0: Lezárult a Tótkomlósi Művörődési Ház átfogó energetikai fejlesztése, amelynek eredményeként korszerűbb, energiahatékonyabb és fenntarthatóbb épület szolgálja a település kulturális életét. A város önkormányzata bejelentette, hogy sikeresen lezárta a TOP Plus projektet, amely a Széchenyi Terv Plus program keretében 465,6 millió forint összegű, teljes mértékben visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. A fejlesztés célja az volt, hogy az önkormányzati tulajdonú épület energiafelhasználása hatékonyabbá váljon, csökkenjen az üzemeltetés környezeti terhelése, és növekedjen a megújuló energia aránya. A beruházás hozzájárul a széndioxid kibocsátás mérsékléséhez, és hosszú távon gazdaságosabb működést tesz lehetővé. A projekt során megtörtént az épület homlokzati és födémhőszigetelése, kicserélték a külső nyilászárókat, a régi világítótesteket pedig korszerű ledes fényforrásokra cserélték. Emellett 306,5 kW teljesítményű hőszivattyús VRF rendszert és 60 kW-os napelemes rendszert telepítettek, valamint megújították a szellőző és légkondicionáló berendezéseket. A fejlesztés egyik fontos eredménye, hogy a művörődési ház földszintjén működő könyvtár megújult helyszínen folytathatja tevékenységét. Az intézmény továbbra is jelentős kulturális szerepet tölt be a város életében, és minden korosztály számára biztosítja a tanulás, a művelődés és a közösségi találkozások lehetőségét. A színházterem is ismét használhatóvá vált, így a jövőben városi rendezvények, kulturális programok és az oktatási intézmények eseményei is helyet kaphatnak a megújult térben. Az önkormányzat kiemelte, hogy fontos feladatának tekinti a korszerű és fenntartható kulturális helyszínek biztosítását, és a beruházás révén a település egy olyan közösségi térrel gazdagodott, amely hosszú távon szolgálja a lakosság igényeit. Július 4-től hosszabb nyitvatartással fogadja a látogatókat az Árpád gyógy és strandfürdő. A nyári időszakban péntekenként és szombatonként egészen este 21 óráig lehet strandolni. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek a nappali hőség után kellemesebb esti időben kapcsolódhassanak ki, és akár a naplementét is élvezhessék a medencék mellett. A hosszabb nyitvatartás azok számára is új lehetőséget kínál, akik munkájuk vagy más elfoglaltságuk miatt csak később tudnak a fürdőbe érkezni. Az üzemeltetők arra biztatják a látogatókat, hogy használják ki a nyári esték hangulatát, és töltsenek el több időt a fürdőben a meghosszabbított nyitvatartásnak köszönhetően. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya tanévzáró szakmai programot szervezett a megye iskola őrei számára. Az értekezletet dr. Kis Péter rendőrezredes, a Vármegye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese nyitotta meg, aki értékelte az elmúlt tanév tapasztalatait, és hangsúlyozta, hogy az iskola őrök lelkiismeretes, eredményes munkája nagyban hozzájárult az intézmények biztonságához. Meghívott vendégként Malacsinszki Péter, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor technikumának igazgatója számolt be az iskola kapcsolatos tapasztalataikról. Elmondta, hogy az intézményükben a program indulása óta dolgozik iskolaőr, akinek munkáját és jelenlétének pozitív hatását az iskola közössége egyaránt nagyra értékeli. A résztvevők előadásokat hallhattak a nyári időszak kihívásairól, veszélyeiről, a táborozás és a nyári baleset megelőzés témáját Fenesiné Markovics Nóra rendőrszázad is ismertette, míg a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről dr. Katonáné Gombos Andrea rendőr alezredes tartott tájékoztatót. Kiemelték, hogy a gyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni medencék vagy szabad vizek közelében, és fontos a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak is átismétlése is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a fiatalok legyenek elérhetők telefonon, mindig mondják el, hova mennek és mikor érkeznek haza, a szülők pedig jegyezzék fel a barátok és azok szüleinek elérhetőségét. A szakemberek hangsúlyozták a túlzott alkoholfogyasztás és kábítószerek veszélyeit, valamint azt, hogy a fiatalok ne fogadjanak el bódító hatású szereket és ne vezessenek, illetve üljenek be olyan járműbe, amelyet itt a sofőr vezet. Az iskola őrök a nyári időszakban is aktívan részt vesznek a gyerekek biztonságának erősítésében, több napközis táborban, valamint a rendőrségi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári tábor programjának lebonyolításában is közreműködnek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Start Rádió.
3: Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Start Rádió sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Legelső kérésünk az így szól: sziasztok, egy dalt szeretnék kérni a kollégáimnak, akik ebben a melegben is kitartóan dolgoznak. Külön üdvözlöm Anitát, Petit és Zolit. Kitartást a mai napra, délutára pedig egy jó hideg limonádét kívánok mindenkinek. Üdv, Timi!
6: Kívánság műsor a Start Rádióban.
7: Imádom,
1: ez nem csak egy szimpla kívánság műsor, ez a kívánság műsor.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Két európai nagyágyú és az utolsó ázsiai csapat is búcsúzott a labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt, és a 8-ad döntőben folytathatja. Sanu Kaiushi a 29. percben szerzett vezetést az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játék rész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépő Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést a világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a 8-ad döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az elefánt csontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Németországot. Julio Enciso az első játék rész hajrájában született fejes góljára a második felvonás elején. Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak az egész meccsen meddő mezőnyfölényben fordítani nem sikerült, így a VB első hosszabbítása 14-es párbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak 6 körben, a németek 3-11-est is elhibáztak. A négyszeres világbajnok Németország két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakasz túlélte, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak, mint legutóbb. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte Hollandiát. A hollandok a 72. percben Gakpo révén szereztek vezetést, de a futballtörténelem egyetlen VB elődöntős afrikai együttese Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában, majd a ráadásban nem született gól, így jöhetett a büntető párbaj. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárdasorozatban negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban. Azóta Hollandia 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben 4, 2022-ben pedig a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentinával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
4: Start Rádió.
0: És még több.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És kimossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.
8: Imádom.
9: Jézre, jó zenék vannak itt.
10: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.
11: Stolt rádiósok zene is, még több benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Jó napot! Egy pörgős számot kérek minden autóban ülőnek, aki éppen úton van. Vezessetek óvatosan, ne idegeskedjetek a dugóban, inkább élvezzétek a zenét. Üdvözlettel, Laci a futár.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: kívánságműsor a Start Rádióban.
1: Imádom. De jó zenék vannak itt.
0: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
2: Start Rádió sok zene és még többen, de pedig kívánságműsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk így szól. Szeretnék egy dalt küldeni a legjobb barátnőmnek, Zsuzsinak, aki ma kezdi a szabadságát. Kívánok neki sok napsütést, feltöltődést és rengeteg szép élményt. Jó pihenést, szeretettel, Bea.

0: Startrádió.
1: Sok is még több, és még több.
2: Startrádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm.
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 30-a, kedd van. Ne felejtsék el felköszönteni Pál nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Mike Tyson, amerikai ökölvívó, de ma ünnepel Ralf Schumacher, német autóversenyző, Formula 1-es pilóta. Szintén ma ünnepel Sheryl Cole, angol énekesnő, televíziós személyiség is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Két európai nagyágyú és az utolsó ázsiai csapat is búcsúzott a labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt, és a 8-ad döntőben folytathatja. Sanu Kaiyoshi a 29. percben szerzett vezetést az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játék rész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépő Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést a világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a 8-ad döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Németországot. Julio Enciso az első játék rész hajrájában született fejes góljára a második felvonás elején. Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak, az egész meccsen meddő mezőnyfölényben fordítani nem sikerült, így a VB első hosszabbítása 14-es párbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak 6 körben, a németek 3-11-est is elhibáztak. A négyszeres világbajnok Németország két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakasz túlélte, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak, mint legutóbb. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte Hollandiát. A hollandok a 72. percben Gakpo révén szereztek vezetést, de a futballtörténelem egyetlen VB elődöntős afrikai együttese Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában, majd a ráadásban nem született gól, így jöhetett a büntető párbaj. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárdasorozatban negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban. Azóta Hollandia 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben 4, 2022-ben pedig a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentinával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik majd.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadásra, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl a levegő.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Startrádió,
0: és még több.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulóján. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdőcsapatban

0: kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a mentális erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 30-a, kedv van, ne felejtsék el felköszönteni Pál nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, és ma van a Magyar Szabadság napja is, ezt 35 éve tartjuk ezen a napon, illetve Szent Pál napja is ma van, a keresztény vértanúk emléknapja. 118 évvel ezelőtt ezen a napon tisztázatlan eredetű tűzgolyó robbant fel Közép-Szibériában, amit azóta Tunguz Meteor néven említenek. És még egy érdekesség, 121 évvel ezelőtt ezen a napon Albert Einstein publikálta relativitás elméletét. És még egy focis hírt is találtam mára. 1954-ben ezen a napon a svájci labdarúgó világbajnokságon a magyar aranycsapat 4-2-re megverte a kétszeres világbajnok Uruguayt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
8: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divat Áruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.
7: Tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
7: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
10: Start Rádió.
0: És még több.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: és még több.
4: Start Rádió.

Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Mindig lehetetlennek tűnik, mielőtt megcsinálod. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Jackson és Nick Cave
1: dala.
0: Holnap állítólag már nem lesz ilyen meleg, azért 34 fok sem semmi, de mégsem 40. Remélem, hogy a hűvös szobában vagytok. Van egy évfordulónk, éppen ma 36 éve jött létre a két Németország gazdasági egyesülése. Német dalokat nem hozok, viszont jöjjenek a svédek. Már is jön a Starson az Abbától, a Leia

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kulöröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Julian Nagelsmann nem tervez lemondani a német válogatott kispadjáról, miután csapat a 11-esekkel kikapott Paraguaytól, és ismét nem jutott be a legjobb 16 közé. A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy ő nem az a típus, aki elmenekül, és a szerződése 2028-ig szól, ha a német szövetség pedig számít rá, akkor folytatja a munkát. A hosszabbításban érvénytelenített német gólt téves döntésnek tartotta Nagelsmann, miközben elismerte, hogy csapata előkészítő játéka túl lassú volt a mérkőzésen. Paraguayban közben népünnepély kezdődött a továbbjutás után. Asunciónban az emberek az utcára vonultak, autódudák szóltak, tűzi játékok színezték az égboltot, Santiago Peña államfő pedig a válogatott sikere miatt munkaszüneti napán nyilvánította a keddi napot. Tovább folytatódott a holland válogatott bal szerencséje a 11-es párbajokban. Az aranya a Marokkó elleni kieséssel már hetedszer veszített büntető párbajt Európa vagy világbajnokságon 1992 óta. A sorozat a 92-es EB elődöntőben kezdődött Dánia ellen, azóta a hollandok többek között Franciaország, Olaszország, Brazília és Argentina ellen is így búcsúztak. Ez idő alatt mindössze kétszer nyertek 11-esekkel, a 2004-es EB-n Svédország, illetve a

0: 2014-es VB-n Costa Rica ellen. A kiesés után Hollandiában feszült volt a hangulat, Hágában zavargások törtek ki, a rendőrség vízágyúval oszlatta fel a tömeget, több embert őrizetbe is vettek. A labdarúgó világbajnokságon ma este magyar idő szerint este 7 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. Este 11 órakor Franciaország-Svédország találkozik, majd szerda hajnali 3 órától pedig Mexikó-Ekvádor ellen lép pályára.
1: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És kimosol-e?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, fél négy lesz, 6,5 perc múlva. Június utolsó napja van, 30-a, ismét a pálok ünneplik névnapjukat, hogyha tegnap lemaradtatok róla, ma be tudjátok pótolni. A pál név latin eredetű jelentése kicsi vagy kis termetű, a név a latin Paulus szóból származik, melyet már az ókori római birodalomban is használtak. Magyarországon a név hagyományosan népszerű és számos híres történelmi személy, író és szent viselte, amely párja a televízió készülékekből már ismert Paula és Paulina. Kedves pálok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is, ilyen Jack Hope és a Leave Me Alone.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: fa.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: És még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megvan Pep Guardiola utódja a Manchester City-nél, olasz szakember tér vissza a klubhoz Enzo Maresca személyében. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Enzo Maresca lett a Manchester City csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Az együttes honlapján hétfő délután megjelent közleményben kiemelték, Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. A Manchester City olyan klub, amelyet nagyon jól ismerek, nagyszerű lehetőség számomra, hogy ezt a csapatot irányíthatom, nyilatkozta az olasz tréner, hozzátette, miután a harmadik időszakát kezdi meg a klubnál, tisztában van a City-nél támasztott követelményekkel és elvárásokkal. A klub vezérigazgatója, Ferran Soriano, Enzo Maresca kinevezéséről hozzátette, ismerik a tréner személyiségét, valamint a futballról alkotott elképzeléseit, az edzőjelöltjei között előkelő helyen szerepelt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
4: Stort rá.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június-július fordulóján több fontos adózási határidőre és új szabályra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Június 30-áig kérhetik a

0: Ezen a napon a házi orvosi rendelők, a szakrendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, a folyamatos betegellátást pedig az ünnepnapoknak megfelelő ügyeleti rendszerén biztosítják. Az ügyeletes patikák listája elérhető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ online keresőjében, miközben a segélyhívók, az egészségvonal és az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat a munkaszüneti napon és a nap 24 órájában fogadja a hívásokat. A külügyminiszter bejelentése szerint a külügyminisztérium 37 nagykövetet rendel haza a közeljövőben. Orbán Anita a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, míg más esetekben a személyi döntéseket a külügyi irányváltás indokolja. A tárcavezető tájékoztatása alapján a cél az, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék a külképviseleteken, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudnak eljárni az ország nemzetközi kapcsolatainak alakításában.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán, még ebben az órában hozom Baby T-től, a Let Me Be a Fantasy-t. Hallhatjuk majd a Mumford & Sons-tól az I Will Wait-et, itt lesz az Alcazar és a Cranberries egy-egy dala is. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, Ben a Bon Jovi-t, itt a Living on a Prayer.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint

0: Grósz és társai burkolóház.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Julian Nagelsmann nem tervez lemondani a német válogatott kispadjáról, miután csapat a 11-esekkel kikapott Paraguaytól, és ismét nem jutott be a legjobb 16 közé. A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy ő nem az a típus, aki elmenekül, és a szerződése 2028-ig szól, ha a német szövetség pedig számít rá, akkor folytatja a munkát. A hosszabbításban érvénytelenített német gólt téves döntésnek tartotta Nagelsmann, miközben elismerte, hogy csapata előkészítő játéka túl lassú volt a mérkőzésen. Paraguayban közben népünnepély kezdődött a továbbjutás után. Asunciónban az emberek az utcára vonultak, autódudák szóltak, tűzijátékok színezték az égboltot, Santiago Peña államfő pedig a válogatott sikere miatt munkaszüneti napán nyilvánította a keddi napot. Tovább folytatódott a holland válogatott bal szerencséje a 11-es párbajokban. Az aranyja a Marokkó elleni kieséssel már hetedszer veszített büntető párbajt Európa vagy világbajnokságon 1992 óta. A sorozat a 92-es EB elődöntőben kezdődött Dánia ellen, azóta a hollandok többek között Franciaország, Olaszország, Brazília és Argentina ellen is így búcsúztak. Ez idő alatt mindössze kétszer nyertek 11-esekkel, a 2004-es EB-n Svédország, illetve a 2014-es VB-n Costa Rica ellen. A kiesés után Hollandiában feszült volt a hangulat, Hágában zavargások törtek ki, a rendőrség vízágyúval oszlatta fel a tömeget, több embert őrizetbe is vettek. A labdarúgó világbajnokságon ma este magyar idő szerint este 7 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. Este 11 órakor Franciaország-Svédország találkozik, majd szerda hajnali 3 órától pedig Mexikó-Ekvádor ellen lép pályára.
0: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus!
4: Ritmus!
3: A délutáni magazin!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
3: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
6: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
10: Sok a szene,
11: sok a szene,
10: és

passion of the groom.

Ez a Start a 98.4-en, még mindig rohadt meleg van, a humán meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg, elsősorban az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg, de egyébként mindenki másét is. Záporok, zivatarok várhatók a következő napokban, a közlekedés során arra ügyeljünk nyilván, hogyha nem látunk semmit, akkor álljunk félre, mert menet közben jó az, hogyha látjuk, hogy mi is történik. Na, hát ilyen bölcs tanácsok után jön a Cranberries és az Animal.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
1: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divat áruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
0: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Hatrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak. Csak úgy, mint Sarkad és az országhatár között, ahol félpályás útlezárás fogadja az arra közlekedőket. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Startrádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután a Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a gazdasági feltételek elérése nem feltétlenül jelenti a közös európai pénz azonnali és tényleges bevezetését, mivel ahhoz további feltételek teljesülése is szükséges. A kormányfő kiemelte, hogy a kritériumok teljesítéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem a hazánkba érkező uniós források hatékony és eredményes felhasználására. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök a parlament honlapjára feltöltött dokumentum szerint. Az országgyűlés kormánypárti többsége kedden döntött a jogszabálycsomagról, amely a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatokat.

0: Izolációban utazhattak haza a jobb európai túlélési esélyek miatt. A kezdetben magas lázzal járó ebola ellen a most terjedő bundibogyó törzs esetében még nincs forgalomban vakcina, így csak tüneti kezelést tudnak alkalmazni. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság keddi 16-od döntőjében ismét három mérkőzést rendeznek. Este 7 órától Norvégia Elefántcsontpart ellen lép pályára, 11 órától Svédország találkozik Franciaországgal, míg hajnali 3 órától a Mexikó-Ekvádor mérkőzés zárja a napot. Dallasban a kipihent holland vezetheti győzelemre Norvégiát, a Manchester City csatára az előző mérkőzésen pihenőt kapott, így frissen térhet vissza az Elefántcsont

0: Part elleni összecsapásra. Az afrikai együttes első alkalommal jutott túl a csoportkörön, és a szövetségi kapitányuk szerint a kulcs az lesz, hogy elvágják a labda útját Holland felé. A továbbjutóra a nyolcaddöntőben Brazília vár majd. A svédek ellen a franciák számítanak a párharc egyértelmű esélyesének, hiszen 100%-os teljesítménnyel nyerték meg csoportjukat, és 10 gólt szereztek a csoportkörben. Mbappé és Dembélé egyaránt 4 gólnál tart, a svédek viszont abban bíznak, hogy szervezett védekezéssel és gyors ellentámadásokkal meglephetik a 2018-as világbajnokot. A skandinávok a vasárnapi edzésen a büntetőrugásokat is külön gyakorolták, Gyökeres Viktor pedig azt mondta, jó hangulatban és pozitívan várják az egyenes kieséses szakaszt. Hajnali 3 órától a házigazda Mexikó Ecuadorral játszik az Azték stadionban. A mexikóiak hibátlan mérleggel és kapott gól nélkül érkeznek a kieséses szakaszba, míg Ecuador a németek elleni fordítással harcolta ki a továbbjutást. A dél-amerikaiak a jó formájukban bíznak, a hazaiak pedig abban, hogy több mint 80 ezer szurkoló támogatás újabb lendületet ad nekik. A párharc győztese az Anglia-Kongó mérkőzés továbbjutójával játszik majd a nyolcaddöntőben. Természetesen a három mérkőzés összefoglalójával és eredményeivel jövünk holnap reggel.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus.
4: Ritmus.
3: A délutáni magazin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Miért szeretem a Csaba strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
7: Sok

Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel. Az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség. Hajnalban 23, míg holnap délután 35 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
9: Start Rádió.

most tart a 98.4-en, Kínában, Kuangtung tartományban él egy 82 éves bácsi, Long úr, ezzel a névvel nem nehéz nagy karriert befutni, szóval a bácsi teljesen egyedül maradt, de szerencsére az élet egy esős napon becsempészett hozzá egy kis tappancsos boldogságot, egy Xiamba nevű macskát. Azóta ők ketten elválaszthatatlanok, mint a tea meg a rizs. És most jön a csavar, Long bácsi úgy döntött, hogy minden vagyonát arra hagyja, aki majd gondoskodik a macskáról, ha ő már nem tud. Igen, jól hallottad, lakás, megtakarítás, minden a macskával együtt jár. Persze már most sorban állnak a jelentkezők, de Long bácsi nem adja könnyen a kulcsot, azt mondja, nem elég szeretne pénzt, a cicát is szeretni kell. Szóval, hogyha mostanában valaki albérletet keres, lehet, hogy elég lesz csak egy doromboló társat befogadni, mondjuk mindezt Kínában. De lehet, hogy megéri.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió. Start.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán. Még ebben az órában jön az Alphaville és Bean Japan. Érkezik az Inexist-től a Mystify és a Depeche Mode-tól a Policy of True. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, benne már is folytatjuk a Pet Shop Boys-szal. Itt

0: És még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság keddi 16-od döntőjében ismét három mérkőzést rendeznek. Este 7 órától Norvégia Elefántcsontpart ellen lép pályára, 11 órától Svédország találkozik Franciaországgal, míg hajnali 3 órától a Mexikó-Ekvádor mérkőzés zárja a napot. Dallasban a kipihent Holland vezetheti győzelemre Norvégiát, a Manchester City csatára az előző mérkőzésen pihenőt kapott, így frissen térhet vissza az Elefántcsontpart elleni összecsapás. Az afrikai együttes első alkalommal jutott túl a csoportkörön, és a szövetségi kapitányok szerint a kulcs az lesz, hogy elvágják a labda útját Holland felé. A továbbjutóra a nyolcad döntőben Brazília vár majd. A svédek ellen a franciák számítanak a párharc egyértelmű esélyesének, hiszen 100%-os teljesítménnyel nyerték meg csoportjukat, és 10 gólt szereztek a csoportkörben. Mbappé és Dembélé egyaránt 4 gólnál tart, a svédek viszont abban bíznak, hogy szervezett védekezéssel és gyors ellentámadásokkal meglephetik a 2018-as világbajnokot. A skandinávok a vasárnapi edzésen a büntetőrugásokat is külön gyakorolták, Gyökeres Viktor pedig azt mondta, jó hangulatban és pozitívan várják az egyenes kieséses szakaszt. Hajnali 3 órától a házigazda Mexikó Ekvádorral játszik az Azték stadionban, a mexikóiak hibátlan mérleggel és kapott gól nélkül érkeznek a kieséses szakaszba, míg Ekvádor a németek elleni fordítással harcolta ki a továbbjutást, a dél-amerikaiak a jó formájukban bíznak, a hazaiak pedig abban, hogy több mint 80 ezer szurkoló támogatása újabb lendületet ad nekik. A párharc győztese az Anglia-Kongó mérkőzés továbbjutójával játszik majd a nyolcad döntőben. Természetesen a három mérkőzés összefoglalójával és eredményeivel jövünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin Startrádió.

0: számára nem ajánlott.
1: Reklám. Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot

Kádas tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 35 éve mai nap a Magyar Szabadság napja. Szent Pál napja is ma van, a keresztény vértanúk emléknapja. 526 éve ünnepeljük. 118 éve volt a tunguszkai bum, ugye tisztázatlan eredetű tűzgolyó robbant fel Közép-Szibériában, amit azóta a Tungus Meteor néven említenek. 60 éve született Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú box világbajnok. 121 éve Albert Einstein publikálta relativitás elméletét, és 132 éve Londonban felavatták a Tower Hidat. És most jöjjön valami jó, Jimmy Somerville-el folytatjuk itt a You Make Me Feel.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
9: Start Rádió.

Rádiózás tart a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság keddi 16-od döntőjében ismét három mérkőzést rendeznek. Este 7 órától Norvégia Elefántcsontparttán lép pályára, 11 órától Svédország találkozik Franciaországgal, míg hajnali 3 órától a Mexikó-Ekvádor mérkőzés zárja a napot. Dallasban a kipihent holland vezetheti győzelemre Norvégiát, a Manchester City csatára az előző mérkőzésen pihenőt kapott, így frissen térhet vissza az Elefántcsontpart elleni összecsapás. Az afrikai együttes első alkalommal jutott túl a csoportkörön, és a szövetségi kapitányok szerint a kulcs az lesz, hogy elvágják a labda útját Holland felé. A továbbjutóra a nyolcaddöntőben Brazília vár majd. A svédek ellen a franciák számítanak a párharc egyértelmű esélyesének, hiszen 100%-os teljesítménnyel nyerték meg csoportjukat, és 10 gólt szereztek a csoportkörben. Mbappé és Dembélé egyaránt 4 gólnál tart, a svédek viszont abban bíznak, hogy szervezett védekezéssel és gyors ellentámadásokkal meglephetik a 2018-as világbajnokságot. A skandinávok a vasárnapi edzésen a büntetőrugásokat is külön gyakorolták, Gyökeres Viktor pedig azt mondta, jó hangulatban és pozitívan várják az egyenes kieséses szakaszt. Hajnali 3 órától a házigazda Mexikó Ekvádorral játszik az Azték stadionban, a mexikóiak hibátlan mérleggel és kapott gól nélkül érkeznek a kieséses szakaszba, míg Ekvádor a németek elleni fordítással harcolta ki a továbbjutást, a dél-amerikaiak a jó formájukban bíznak, a hazaiak pedig abban, hogy több mint 80 ezer szurkoló támogatása újabb lendületet ad nekik. A párharc győztese az Anglia-Kongó mérkőzés továbbjutójával játszik majd a nyolcaddöntőben. Természetesen a három mérkőzés összefoglalójával és eredményeivel jövünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a kánikula idején az esti 18 és 21 óra közötti csúcsidőszakban mérsékeljék az áramfogyasztást a biztonságos és zavartalan villamos energiaellátás érdekében. A tárcavezető szerint ebben a 3 órában érdemes csökkenteni a légkondicionálók használatát, valamint 21 óra utánra halasztani az elektromos eszközök töltését és a nagyobb háztartási gépek működtetését. A korlátozás az

0: technikai fejlesztési csomagot is elfogadott. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az új szabályozás értelmében a piaci folyamatok határozzák meg az üzemanyagárakat, azonban a tárcavezető beavatkozási jogköre megmarad a rendkívüli piaci helyzetek kezelésére. A rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet felhívására több töltőállomás ideiglenes zárvatartással adott nyomatékot a követelésnek a piacvédelmi intézkedések hatályba lépésével egy időben. Gépész László elnök a jogállamiság részének nevezte az üzemanyaghatóság járával okozott kár megtérítését, amely álláspontja szerint jogutódként a jelenlegi kabinet feladata. A szövetség további egyeztetéseket kezdeményez a kormányzattal a kisbenzinkutak gazdasági stabilizálása érdekében.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése.

0: Lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
1: Sok a zene, sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió. És még több.
1: Oké, ugrunk most egy kicsit az időben. Elvégezted a sulit, utána mi történt?
2: Ugye felvételt nyertem 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, és hát újra elkezdődött a klasszikus pályafutásom, így máron Budapesten a Zeneakadémián, és hát persze nem hagytam, ez a párhuzam ugyanúgy jelen volt, a könnyű zene, így átjártam magamtól a jazz egyetemre is.
1: Igen.
2: Így csak beültem az órákra, és a zenekari gyakorlatot László Attila tartotta, Charlie-nak a gitáros és nagyszerű tanár és zenész, és akkor indult be ez a Schneidberger Ferenc központ, ahova tehetséges diákokat kerestek, így László Attila beajánlott engem is a Schneidberger Ferenchez, és ennek az iskolájába, és hát így én oda elkezdtem járni a Zeneakadémia mellett, és ott egy évig tanultam a legjobb tanároktól, és így
1: például
2: Barca Horváth Józsi, Plútó, Szakcsi Lakatos Béla, tehát nagyon sokan, Olá Kálmán, nagyon sokan voltak jelen, és hát ilyen zenészekkel, tehát világhírű zenészekkel lenni, ez nagyon nagy dolog volt, és így egy év után Schneidberger Feri bár felhívott Berlinből, hogy hát nem szeretnék-e a zenekarába benne lenni.
1: De mi játszani. Alapján hívott föl? Tehát megtetszett neki, ahogy játszol, vagy alapból szimpatikus voltál neki, vagy mi okból hívott be magához?
2: Hát igazából nagyon megtetszett neki a játékom. Már az első évben nem nagyon kellett bejárnom az órákra, hanem inkább próbált velem, és kísérletezett, úgymondva, és utána így véglegesen elhívott, hogy legyek benne a zenekarába, és nagyon nagy helyszíneken tudtam vele játszani, több országba eljutni vele, például Bécsbe, a Nagykövetség Külügyminisztériumba, Berlinbe, Nagykövetség Külügyminisztériumba, Washingtonba, Ronald Reagan Centerbe, úgyhogy nagyon beindult ez a Feri bácsival ez a karrier. És akkor ez így elindult Feri bácsival a karrier, viszont az egyik fellépésen, budapesti nagy fellépésen bent ült a közönségbe Paja Bea.
1: Igen, ezúttal is üdvözöljük őt, igen.
2: Igen, úgyhogy, és rá nem tudom, egy-két hónapra rá felhívott a menedzsere, hogy nem szeretnék-e bőgőzni, mert indul Paja Beának egy nagy és jó zenekara, és hát elfogadtam a felajánlást, és több lemezt felvettünk.
1: De ez mikor volt pontosan?
2: Így ez ebben? 2014, tehát 13-ban már felkért a Paja udvarba, hogy játszunk, ez is egy ilyen kísérletes koncert volt, és utána nyilván összeállt a zenekar.
1: Tehát gondolom az volt a felvételi, így csúnya szóval.
2: Igen, felvételi, viszont nagyon durva, mert pont az a gitáros került be, akivel én a konziba elkezdtem kísérletezni, könnyű zenébe.
1: Az igen.
2: Úgyhogy egy nagyon jó csapat alakult, és ezt több évig játszottunk, lemezt vettünk fel.
1: Ez tart még egyébként ez az együttműködés, vagy ez már véget?
2: Öt évig tartott. Abba a korszakban úgy sok minden összejött, mert ugye még a Zeneakadémiát is párhuzamosan csinálom kellett, Paja Bea, Schneidberger, és hát mit ad Isten, Budapesten a Király utcán összefutok az egyik pop dalkészítővel, előadóval, Burai Krisztián, Kicsi Nyullal, és hogy megállít a trolli megállóba, hogy nem akarunk-e írni dalokat közösen.
1: De ő is így felismert téged, és akkor szia Ernő, nem volna kedved, vagy már régebb óta ismertétek egymást, vagy hogy van ez?
2: Mivel ő mezőberényi származású, így látásból ismertük egymást, és összefutottunk, hogy de jó, te is itt vagy, igen, én is feljöttem Budapestre szerencsét próbálni. Aztán így elkezdtünk közösen dalokat írni, és hát annyira jól sikerült, hogy megírtunk több toplista elsős slágert, mint például a Dérhelynek az Ég vele című dalát, Kálai Sanders Andrásnak a My Baby című dalát, és akkor így a dalfesztiválba is részt vettünk, helyezést értünk el, úgyhogy így egyre többen elkezdtek jönni hozzánk, köztük Rúzsa Magdi is, hát tényleg nagyon sokan, több előadónak írtunk, elkezdtünk írni dalokat, és játszott is a rádió.
1: Igen, ezt egyébként tudom is tanúsítani, mert hát ugye a Körösi Ércentrum is játszik több általad is írt dalt. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Nem volt egyébként így az évek során így ilyen kis visszaélés, így azzal, hogy te azért tudsz dalokat írni? Tehát úgy értem, hogy ugye halljuk, hogy manapság egyre többször fordul elő, hogy egyik ember lehúzza ugye így a jogdíjjal a másikat. Veled történtek-e ilyen dolgok egyébként, hogy belefutottál egy olyan zenei projektbe, amiben nem kellett volna belefutni? Vagy eddig csak ilyen pozitívokat tapasztaltál?
2: Hála Istennek, mi már így az elején leszögeztük, hogy ki mennyi jogdíjat kap, illetve összeget, úgyhogy nagyon ebben nekem nem volt baj. Úgyhogy nem rémlik. De igazából Paja Bajárnál ugye ugyanúgy közösen alkottuk a próbákon a dalokat, minden dalt közösen írtunk, viszont ott ő kifizette előre a
1: jussodat.
2: A felvételt, a lemez felvételt, és így ezt tudtuk is, hogy ott más a szitu.
1: Élő zenekarban vagy-e most, jelen pillanatban? És ha igen, akkor kivel? Hát vagy kinek az élő zenekarával, úgy kérdezem inkább.
2: Hát ugye abban az időben, akiknek írtuk a dalokat, szinte mindenki csinál zenekart, úgyhogy a Kálai Sanders-től kezdve Dér Henny, Paja Bea, ügyes Néberger Ferenc, Olá Gergő, úgyhogy nagyon sok zenekart, így 7-8 zenekartban játszottam egy időbe, így az így nagyon necces volt, úgyhogy sikerült végre lediplomáznom, és 2016-ban, és utána nagyon elfáradtam. Tehát buszról buszra be, tényleg nagyon sok helyre eljutottunk, Moszkva, Anglia turné, nagyon sok helyre, és így én egy 5 év után, a zenekadémia után, így talán a Covid előtt pont még, én így kiégtem, úgyhogy a...
1: Igen, egyébként az ember életében sokszor fordul elő, főleg, hogyha nagyon sokáig csinál egyféle dolgot.
2: Így van.
1: És egyszerűen már úgy érzi, hogy nincs tovább, nem bírja.
2: Így van, és ezért én több zenekart ott hagytam, de viszont még azért mai napig is játszom, csak már így normális kereteken belül, de Dér Hennyvel most aktív próbák vannak, és hamarosan kezdődik a koncertsorozat. Ugye utána visszahívtak a Schneeberger Ferenc iskolában, mint tanárként.
1: Wow, ez szuper, ez igen.
2: Úgyhogy így már a Bartókban is, a konzervatóriumban is már tanárként vagyok jelen. Én lettem a nagybőgő tanár, úgyhogy a tanulmányomat befejezve utána kellett a pihi nekem, viszont utána jött rám egy év után a tanulási vágy.
1: Na, és pedig?
2: És így elkezdtem kiégésembe keresni, hogy mi az élet értelme. Akkor ez már 20 évesen így rám jött. Aztán én így elkezdtem teológiára járni.
1: Wow! Ez egy más vonal azért.
2: Ez teljesen más vonal, így keresve az életnek az értelmét, és akkor így elkezdtem a tanulmányomat a Szent Pál Akadémián Budapesten, és most negyedéves hallgató vagyok. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több. Start Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra. Magyar óra.
3: Start Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

Magyar óra. Magyar óra. Start Rádió. Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat neve? Sokat
2: neve.
0: Még több.
2: És még több.
0: Start Rádió.

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
0: Sportrádió.
1: Sportrádió.

0: Magyar óra. Start Rádió.
1: Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 30-a kedd déli 12 óra van. Ügyfélfogadási szünet lesz a Békéscsabai hivatalban július 1-én. Kétnapos városi ünnep várja a csabaiakat július 1. hétvégéjén. Több rendőri intézkedésre is szükség volt a hétvégén a megyében. Elkészült a Tóth-Komlósi Művölődési Ház energetikai korszerűsítése. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai önkormányzat arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselők napja miatt 2026. július 1-én szerdán zárva tart a polgármesteri hivatal. A közleményben azt írják, hogy a munkaszüneti napot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény paragrafusa, valamint az önkormányzat vonatkozó rendelete is rögzíti. Ennek megfelelően ezen a napon a hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, így személyes ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeik intézését ennek figyelembeli ételével tervezzék meg. Július 4-én és 5-én ünnepi programokkal várják a békéscsabaiakat a Szent István téren, ahol a város névnapját két napon át ingyenes rendezvénysorozattal ünnepelhetik. A szervezők zenével, gyerekprogramokkal, bűvészműsorokkal, kolbászkóstolóval és közösségi hangulattal készülnek. Szombaton délután hagyományőrző játszótérrel indul a program a Népművészeti Egyesület közreműködésével, de a Drumsters Dobshow felvonulása hozza meg a fesztivál hangulatot a Korzó térről. A látogatók, ahogy azt már megszokhatták, Csaba szeretet is kapnak a téren. Este Döge Csaba és Szilágyi Attila gyerekműsora, kolbászkóstoló, Grünwald Norbert bűvész produkciója és a Menthol Hungária Show gondoskodik a szórakozásról. Vasárnap a Szélműves Zenekar menet muzsikája indítja a napot az Andrássy úton, majd a Fővárosi Nagy Cirkusz interaktív gyermekprogramja várja a családokat a Városháza előtt. A téren Szappanos Ádám bűvész is fellép, később pedig a Kolbász Klub Egyesület közreműködésével érkezik, a kolbász újra töltve morzsa parti. Az ünnepi hétvégét a Jókai Színház Musical Show-ja zárja a Csaba Kártya nagy színpadon. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy aki kulacsot szeretne nyerni, vagy sört kóstolna, mindenképp vigye magával a Csaba kártyáját. Az elmúlt napokban több esetben is intézkedniük kellett a Békés megyei rendőröknek. A Békéscsabai rendőrkapitányság munkatársai június 26-án elfogtak és előállítottak egy 25 éves pusztaföldvári férfit, akit lopás miatt köröztek. A férfit gyanúsítottként ki is hallgatták. Mezőberény külterületén egy állattartó telepen 27-én késő este két férfi birkát próbált meg ellopni.